0: dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest jelenlegi címere megegyezik az 1873-ban egyesített főváros első címerével. A főváros vörös színű címerpajzsát a Dunát jelképező fehér színű hullámos szalag választja ketté. A pajzs felső mezejében Pestet jelképező egy tornyú, az alsó mezejében Budát és Óbudát jelképező három tornyú vár lebeg. Mindkét vár kapuja nyitott, bejáratának háttere égszínkék. A címerpajzsot jobb oldalról egy aranyszínű oroszlán, a bal oldaláról egy aranyszínű griffmadár tartja. A pajzson a magyar szent korona nyugszik. A címer mind teljes, mind a címerállatok és a szent korona nélküli egyszerűsített formájában is használható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Népek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veserényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek második felében megjelenő termesgőzösök a Duna királynői voltak, és igazi látványosságot szolgáltattak a parton maradók számára. A hidakhoz érve ugyanis a magas kéményeiket le kellett dönteni. A kapitány ilyenkor már előre leszólt a kazánházba a szócsövön, hogy ne tegyenek a tűzre. Ennek ellenére mégis gyakran előfordult, hogy a lefektetett kémény csonkjából pernye és szikraeső hult azokra, akik a figyelmeztetés ellenére mégis a fedélzeten tartózkodtak. A Bécsbe tartó járatokon az esztergomi kikötés után szolgálták fel az ebédet. A két főváros, Bécs és Budapest közötti versengés itt is megjelent. A magyar hajók igyekeztek túltenni a bécsi vetélytársaikon, az olykor hétfogásos fejedelmi menüvel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Falkmiksa utca elején Kalambó felügyelő kedvelt zsáner szobra mögött a járdán fekszik egy mókus. A kiterült rágcsáló mancsában fegyver. Őt magát a bűnügyi filmekből jól ismert krétavonallal rajzolták körül. Kolotko a mögé elhelyezett kinyúlt mókussal Maurizio Catellán olasz művészt idézi meg, aki alkotásaival erősen meghökkenteni, sőt provokálni szokott. Például preparált állatokat emberi érzelmekkel ruház fel, és az itteni alkotás egyik installációját egy öngyilkos mókust idézi meg. Kalambó figurája feladatot kapott a szobrásztól. Rá kell jönnie, hogyan halt meg a háta mögött heverő mókus. Segíthet neki, hogy Kalambóhoz hasonlóan Catellán felmenői is olaszok. Az észjárásuk is hasonló lehet, így a hadnagynak jó esélye van kideríteni a mókus tragédiájának hátterét. A mű címe Ars longa vita brevis. A művészet örök. Az élet rövid, azaz az alkotás megmarad, de a művészt a halála után elfelejtik. Elfelejthetik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitás, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Loránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, jövő kedre invitálom önöket a város közepére. A Deák téri evangélikus templomban este 6-kor hallható és látható a Látod-e Isten című Gályarab oratórium. A műfaj felett talán ismerős lehet, a gályarabsághoz azonban némi történelmi adalék szükségeltetik. 350 évvel ezelőtt protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi, esetleg tanítómesteri hivatással. Ha végképp egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és tényleg a gályarabságot. Mivel sokan választották ez utóbbit, ezért ildomos visszatekintenünk 3,5 évszázaddal ezelőttre, Szabó T. Anna József Attila díjas költő érzékeny verseivel és Grillus Dániel magával ragadó zenéjével. Az előadást Kővári Katalin rendezte, a reggeli express vendége pedig maga Grillus Dániel.
2: Nem kell előre fölkészülni, mert az előadásból minden kiderül. Ez talán furcsa, hogy azt mondja, hogy a oratóriumból kiderül, de úgy osztottam be Kővári Katalin rendező az körülbelül 1 órás zenét és prózát, hogy közben mindig olyan 10 percenként van egy kis szünet, amikor nem az előadásban szünet, hanem a darabban van egy kis szünet, amikor Fabinyi Tamás püspök úr följön előre lép, és elmondja az összefüggéseit annak, amit hallottunk. Hát végülis ez egy nagy szenvedés történet, ezt nem is biztos, hogy kibírná az ember 1 órában, hogyha nem kap közben olyan információkat, amik akár a bibliai hátterét, akár a történelmi hátterét, akár történelmi párhuzamokat mondana, hogy mire nézvést is hallgassák a hallgatók. Ugye a dolog ott indul, hogy az ellenreformáció idején ezeknek a protestáns prédikátoroknak 3 lehetőségük volt, vagy azt mondják, hogy kilépnek a vallásukból, vagy azt mondják, hogy fölhagynak a szolgálatukkal, vagy elmennek a börtönbe. Kicsit leegyszerűsítve. És akik börtönbe mentek, azok előbb-utóbb gályarabok lettek, mert eladták őket, mint valami rabszolgákat, és szörnyű kínok között sokan meghaltak, és aztán néhány a

A Klasszik Rádió 92.1-en itt az ideje 8 óra előtt, hogy kinyissuk a kalendáriumunkat. Nézzük, hogy mit mutat szeptember 18-án. Először is minden Diana nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. 1752 az első dátum, amelyhez visszatérünk. Megindult Magyarországon a rendszeres postakocsi forgalom Bécs és Buda között. Még 1851-ben megjelent a The New York Times című napi lap első száma, míg 2020-ban az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a szilvásváradi pisztráng megnevezés felkerüljön az oltalom alatt álló eredet megjelölések listájára. És most jönnek a születésnaposok. Straub Móric, paleobotanikus pedagógus. Először Fiumák környékének flóráját kutatta, fitofenológiai tanulmányok mellett áttért a paleontológiára, és a tudományos paleofitológia magyarországi megalapítójává vált. Sok magyarországi fosszilis lelőhely növényeit, adatait dolgozta fel, egyik szorgalmazója volt a Tanszer Múzeum felállításának, és ő 1899-től pedig a múzeum igazgatója is volt, tehát a törekvéseit siker koronázta. De szeptember 18-án született még Herke Sándor vegyészmérnök, a rizs termesztés agrotechnikájának kidolgozója, valamint Slakta Margit szerzetesnő, feminista, az első női országgyűlési képviselő. Illetve 1905. szeptember 18-án született Greta Garbo, Oscar-díjas svéd színésznő, a Matahari, az Anna Karenina, a Walewski grófnő vagy a Kaméliás hölgy című filmek főszereplője. Garbo azon kevés hollywoodi sztárok egyike volt, akiknek karrierjét nem törte derékbe a hangos film megjelenése, ráadásul az öltözködésével is divatot teremtett. De szeptember 18-án született még Simándi József, Kossuth díjas operaénekes tenor, Olsavszky Éva, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, Götz Gusztáv, Széchenyi díjas meteorológus, Réti János, Balázs Béla díjas hangmérnök, érdemes művész, Bráda Tibor, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a Magyar Festészet napja alapítója. A Dunapart alkotó közösség művészeti vezetője volt. Festményei megtalálhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében is. Több intézmény üvegablakát készítette, ő maga a Dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom festett ólomüveg ablakainak tervezését tartotta fő művének. De ezen a napon született még Gabnai Katalin prímadíjas, színműíró, kritikus, illetve Kovács László, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes és kiváló művész, valamint Anna Nyetrebko, orosz operaénekesnő, szoprán is. És minden mai ünneplőnek természetesen most is nagyon sok boldogságot kívánok!

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszus alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Felép a többi közt Lotfi Begi, Will Cox és Regán Lili is. Megöltek egy férfit az Északa Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, 8 óra elmúlt 5 perccel. Ebben az órában meghallgatjuk Antonio Vivaldi Ámol oboa versenyének az első tételét, de felcsendül még Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájának a 4. tétele, illetve Haydn C-dur orgona versenyének a 3. tétele is felcsendül. És ebben az órában a múzsa rovatunk jelentkezik, és Gönczi Dorka mediátor lesz a vendégem, az improvizuál produkció egyik alapítója. Emberi kapcsolatok, a kommunikáció és a mindennapi konfliktusok kerülnek a színpadra az improvizuál produkció előadásaiban, ahol az improvizáció és a humor mellett mediátori és kommunikációs szakmai szempontok is segítik a helyzetek értelmezését. A társulat legismertebb produkciója a Válótársas, a Házastársas, a Munkatársas, a Kortársas, és még hosszan lehetne sorolni, de készül egy új darab is, ez pedig a Hálótársas, amelynek budapesti bemutatója október 18-án lesz az Átriumban. Erről beszélgetünk.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Gönczi Dorka mediátor, az improvizuál produkció egyik alapítója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak!
1: Humorral beszélni a nehéz témákról. Ez az improvizuál produkció előadásai. Talán ezt így még sosem fogalmaztuk meg, de ugye nagyon sokszor beszélgettük már, és említettük, és meghívtuk a hallgatókat egy-egy előadásra. Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció és a mindennapi konfliktusok kerülnek színpadra, ahol az improvizáció és ugye a humor mellett mediátori és kommunikáció szakmai szempontok is segítik a helyzetek értelmezését. Az előadásokon a néző sokszor nem egyszerűen kívülről figyeli a történeteket, hanem felismerheti bennük a saját kapcsolatát, saját mondatait és konfliktusait, legyen az a válótársas, a házastársas, a munkatársas, de mi a tapasztalat, hogyan változik meg a közönség reakciója, amikor egy-egy színpadi helyzet már nagyon közel kerül a saját életükhöz?
2: Hát ez egy roppant izgalmas kérdéskör, és szerintem napestig tudnék mesélni róla. Ha most így megpróbálom rövidenben összefoglalni, hogy mi történik a nézővel akkor, amikor ilyen nagyon közeli helyzeteket él meg, akkor két irány van. Az egyik az az, amiből azt tudom mondani, hogy az elmúlt, én nem is tudom hány az előadás alapján, talán ha két alkalom volt, amikor valaki kiment az előadásról, mert annyira közelinek érezte a történetet, hogy nem volt képes még megbirkózni a látottakkal. De aztán ezek az emberek is jeleznek, visszaírnak az előadás után pár nappal, hogy bárki jöttek, de az az igazság, hogy még nem érezték magukat kellően felkészültnek egy-egy előadáshoz. De tekintettel arra, hogy ezek az előadások tényleg mindig humorosak és könnyedek, miközben nem öncélú a nevetés, tehát itt azért mi szakmai tartalmakkal természetesen szórakoztató módon ezeket az előadásokat felöltöztetjük és vízbe öltöztetjük, ami mentén tulajdonképpen könnyebben tud a néző velünk jönni, de mindig van azért olyan helyzet, amikor gyakorlatilag mélyre megy egy téma. A másik irány pedig az, amikor, hát és azt tapasztaljuk most már 2018 óta, hogy nem csak, hogy egy előadást néznek meg, hanem zsinórban sokat, és sokszor ugyanabból többet. Hiszen van jelenet, ami az egyik előadás, az egyik alkalommal talál be, és van jelenet, ami kicsit később. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ezek az előadások valamiért, valami jókor, jó pillanatban, jó időben, jó ötlettel előrukkolva született meg, 2018-ban bennünk, az első volt a válótársas előadás, és pont most beszélgettük a társulat néhány tagjával, itt mi hétvégén voltunk most Malmöben fellépni a helyi magyaroknak, hogy hát ez hihetetlen, hogy 2018 végétől, 2019 elejétől, mind a mai napig például a válótársas az nézőtereket tölt meg. Nyilván a téma az nagyon fontos, de ugyanakkor azt tudom mondani, hogy az összes előadásunk olyan, hogy sokszor egy-egy gombostűt sem lehet lejteni, és erre rettenetesen büszke vagyok, mindazonáltal, hogy ezek a tartalmak kiváló színészek és rendkívül jó közös négyes játék, négyes, ötös, hatos játék, attól függ, hogy éppen hányan vagyunk a színpadon, azok nélkül nem születhetnének meg.
1: Így van, és én ezt meg tudom erősíteni, hiszen én mindegyik előadást megnézem, hogyha tehetem, és most lesz majd egy újabb előadás is, a hálótársas, úgyhogy az lesz majd a naptáromban a következő dátum.
2: Nagyon örülök, várlak.
1: És hát ugye a társulat, hát arról is fontos egyébként egy-két szót mindenképpen beszélnünk, hiszen fantasztikus színművészek vannak a színpadon, tényleg nem mindig ugyanaz az előadás, hiszen más szereplők vannak, más nők, más férfiak, vagy ha akkor társas előadást nézzük, akkor más fiatal, és az sosem történik meg ugyanúgy, mert hogy improvizálnak.
2: Igen, igazából lassan most eljutunk oda, hogy az improvizáció kifejezést egyszer csak el fogjuk engedni, aminek az elsődleges oka az, hogy nem hiszik el a nézők az előadások után, hogy ezek rögtönzéses jelenetek. Azt hiszik, hogy szövegkönyv van mögöttük, a színészek mögött, vagy előtt, vagy ennek próba folyamata van, és mindig megdöbbennek, hogy hát ezt csak nem hiszik el. Tehát, hogy itt annyira figyelnek egymásra a színészek, és annyira tartják egymást az egyes jelenetekben, hogy egyszerűen nem szerencsére, és ez egy nagyon nagy kincsünk tulajdonképpen így minden előadás mentén, hogy nem is a rögtönzés a lényeg, hanem a tartalom. De az kétségtelen, hogy van egy olyan hihetetlen gárda ebben az improvizuált társulatban, amely azt hiszem, hogy talán így a 2019-es évtől kezdődően, hát tényleg ezek ilyen jutalomjátékok nekünk is, Zsoltnak és nekem, ugye akivel együtt moderáljuk, már majdnem azt mondtam, hogy mediáljuk a jeleneteket, de moderáljuk a jeleneteket, és inkább együtt játszunk mi is a színészekkel, természetesen nem úgy, hogy improvizálunk, hanem mi azért kokettálunk, egymásra reagálunk, és kecsegünk a színpadon velük együtt, és reflektálunk egymásra, de hát ezek a színészek azért rettenetesen jól ismerik most már egymást ennyi idő alatt, és pontosan tudják, hogy kivel milyen előadást tud születni, bár kétségtelen, hogy nincs két egyforma, és azért is említettel, és te is sok előadást láttál, és abban valóban meg tudtál erősíteni engem is, hogy ezek nem azonosak, előadásra előadásra mindig váltakoznak. Ebben az évben egy kis újítást is végeztünk így a csapatban. Amikor elindult az egész előadás sorozat 2018 végén, 2019 elején, akkor 4 színésszel dolgoztunk, és mára már 22-en vannak, amelybe beletartozik 2 csodálatos új fiatal hölgy is, ugyanis az elmúlt most nyáron kerestünk fiatal hölgyeket, akik hát a generációt a saját maguk korában tudják képviselni, és így a színészek, akik a társulati színészek, akik egyébként fantasztikusak, de hát valljuk be, hogy nem 20 évesek, így gyakorlatilag nem azt kell nekik tenniük, hogy megtanulnak bármiféle fiatalabb generációra vonatkozó nyelvi formulákat, hiszen ez már eleve a fiatalokban benne van, úgyhogy éppen azért találtunk egy csodálatos fiatal hölgyet, a 20-as éveik elején járnak éppen, akik majd gazdagítják ki, különösen a kortársas, de egyébként a munkatársas előadásainkat is. Úgyhogy most azon gondolkoztam, hogy felsoroljak-e mindenkit a csapatból, és attól félek, hogy valakit kihagyok, akkor nehogy neki rosszul esett. Én csak azt tudom inkább mondani a kedves nézőknek, hogy szemezgessenek a weboldalunkon, és ott meg fogják látni a színészeket, és mindegyik kivételesen nagyszerű színész.
1: Improvizuál.hu, ezt az oldalt kell felkeresniük. És amiről beszélgetünk a folytatásban, ugye a vállótársas és a házastársas előadást már többször volt lehetőségünk látni, viszont most érkezik a hálótársas előadás, amelynek a vidéki bemutatója október 5-én este lesz Komlón, majd aztán a budapesti bemutató pedig az Átriumban lesz október 18-án. Szerinted van-e olyan visszatérő kommunikációs minta, amely szinte valamennyi párkapcsolati konfliktus mögött ott van?
2: Azt hiszem, hogy ehhez nem lenne elég
1: ez a műsor.
2: Mondhatnám a tipikus kommunikációs mintákat és egyben hibákat, de azt hiszem, hogy megint csak az előadások beszélnek saját magukért. Ugye a vállótársas az a vállást járja körül, hogy hogyan lehet békésen megoldani. Ez önmagában egy nagyon fajsúlyos téma, és úgy érzem, hogy rettenetesen sokat segít pont ebben a témában, az a mérhetetlen mennyiségű feloldó humor és önirónia, cinizmus és szarkazmus, ami azt az előadást és átszövődik. Én azt javaslom a kedves hallgatók közül azoknak, akik éppen valamiféle hasonló témában vannak most az életszakaszok egy bizonyos pontján, hogy ezt az előadást azért érdemes megnézni akár egyszer, akár többször, mert nagyon sok néző jelezte vissza, hogy vagy segítette őket abban, hogy ne induljanak el a válasz fele, vagy pedig rájöttek arra, hogy igazából egy életünk van, és nem érdemes évekig tartó harcot folytatni valamiféle sértettség miatt, különösen, hogyha gyerek van. A házastársas előadásunk egy picivel könnyedebb azért, de nem ígérem a kedves nézőknek, hogy aki nem látta még, az 2 darab olyan jelenetben nem fog mélyen velünk lemenni a víz alá, mint amennyire fontos, hogy lemenjünk a víz alá, és utána följöjjünk a felszínére. Ezek a minták itt ebben az előadásban olyan kommunikációs elakadásokról szól, amit a általánosságban a párkapcsolatban elkövetünk. Mondok egy példát. Van egy jelenetünk, amely arról szól, hogy az emberek egy párkapcsolatban egyszer csak kialakítanak valamiféle működést, és ezáltal kialakul egyfajta ilyen megszokott működés. Anélkül, hogy mondjuk ők megbeszélték volna, hogy ez akkor hogy legyen. És az egyik jelenetben pont ezt taglaljuk, ahol kiderül, hogy valójában csak rajtuk ragadt egy-egy olyan feladat, amit ők rettenetesen rühelnek. És így évek telnek el, még nem az egyik egyszer csak besokkal, és nem folytatja tovább. Most ez egy olyan tipikus kommunikációs helyzet, amely arról szól, hogy az emberek elkezdenek egy párkapcsolatot, élnek benne keveset, sokat, igazából mindegy, de valahogy nem kimondott dolgok mentén élnek, és amikor egyszer csak elegük lesz, mert a magukban folytatott monológ, az már elviszi őket oda, hogy tudod, Nóri, azt a viccet ismered, hogy a nyuszika és a porszívó esetét, hogy gyakorlatilag egyszer csak felrobban a bomba. Ilyen tipikus jelenetek láthatók az előadásban, de az a helyzet, hogy hiába tipikusak, mégis mindig annyira betalálnak a nézőknél, úgyhogy ez ezt az egész párkapcsolati ívet mutatja, és akkor valójában a legújabb gyermekünk a hálótársas előadás, amely kifejezetten felnőttek mindenkinek ajánlott egy nagyon unikális téma. Általában az a gyakorlat nálunk, hogy minden előadásra 2-3 évet készülünk gondolatban. Már a fiókban van egy csomó minden ötlet, és nyilván időnktől és az ötletek születésétől függően egyszer csak megszületik egy bizonyos pillanatban. Ez az előadás, ez még egyel mélyebbre megy, vagy beljebb megy ebben az egész párkapcsolati történet halomban, és itt kifejezetten az intimitásról fogunk beszélni, mesélni, és a színészek játszani. Az előadás 18 pluszos megjelölést kapott, amelynek természetesen már a címéből adódóan is megvan az oka, és fontosnak tartom megemlíteni azt a fantasztikus szakembert, akivel együtt dolgozunk ezen az előadáson, Füredi Krisztián szexuálpszichológus és párterapeuta, a mi szakmai partnerünk, akivel gyakorlatilag végig megyünk, mentünk, és folyamatosan konzultálunk az egyes jelenetek mentén, amelyre azért tartottunk kiemelten fontos szerepet, hogy ebben az előadásban fontos témák, tehát az is életünket érintő témákat úgy elemezzük ki természetesen könnyedén, de mégsem öncélú röhögés mellett, hogy a szakmai tartalom is megmaradjon, hogy gyakorlatilag Krisztián személyében találtuk meg azt a szakembert, akivel önfeledten és tényleg mint kés a vajban lehetett együtt dolgozni, úgyhogy a bemutatón, a budapesti bemutatón őt is majd köszönhetjük a nézők soraiban. Ő még lehet, hogy nem tudja, amit én már tudok, hogy lesz egy kis meglepetés a számára, illetve még fontosnak tartom megemlíteni, hogy az egész előadásban Grisnik Petra színésznőnk szerep kiemelkedően fontos. Ő most éppen nem Magyarországon él, de tulajdonképpen annyira jó lett az elmúlt években a kapcsolatunk, hogy a kedvünkért hazajön bizonyos időszakokban, és így a komlói bemutatót Ötvös Andrással ők fogják majd megszülni, ha ezt mondhatom, velük együtt négyesben jártuk majd ezt az előadást, úgyhogy Petrának ezúton is nagy köszönet a hihetetlen ötletekért és a csodálatos videókért, amit érdemes megnézni a kedves nézőknek a közösségi médiumokban, és az is nagyon fontos, hogy ami szerintem még itt érdekes, és ez egy önmagában egy nagyon fantasztikus dolog, hogy lett egy olyan szakmai partnerünk is, akik viszont a különböző segédeszközök kellékek leszállításában közreműködik, de majd a kedves nézők természetesen tapasztalni fogják, hogy ezek a jelenetek nem lesznek eszköztelenek.
1: Imádom, ahogy fogalmazol, és szerintem ezt most mindenki értette. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Göncé Dorka, mediátor, az Improvizuál Produkció egyik alapítója.

0: Humorral beszélni a nehéz témákról, ez a mai múzsarovatunknak a témája. Az improvizuál produkció előadásairól beszélgetek Gönczi Dorkával, mediátorral, az improvizuál produkció egyik alapítójával. Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció és a mindennapi konfliktusok kerülnek színpadra az improvizuál produkció előadásaiban, ahol az improvizáció és a humor mellett mediátori és kommunikációs szakmai szempontok is segítik a helyzetek értelmezését. A társulat legismertebb produkciói, a Válótársas, a Házastársas, a Munkatársas, vagy pedig a Kortársas, a Párkapcsolatok, a Házasság és a Munkahelyi Konfliktusok világát járják körül, miközben a nézők saját élethelyzeteikre is könnyen ráismerhetnek. Az újabb előadások közül különösen izgalmas a Hálótársas, amely az intimitásról és az ehhez kapcsolódó kommunikációs nehézségekről beszél, természetesen humorral és improvizációval. A produkció október 5-én este Komlón, a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben, október 18-án pedig Budapesten az Átriumban mutatkozik be. Az improvizuál produkció előadásairól és a kényes témák humorra való feldolgozásáról beszélgetek Gönczi Dorkával. Folytassuk! Varga Zsolt van melletted. Ti ketten rengeteg mediációt végigcsináltatok, és mediátorok, kommunikációs szakemberek vagytok, és én azt gondolom, hogy rengeteg olyan párbeszédet hallottatok már, amelyben a felek valójában ugyanarra vágynak, mégis teljesen elbeszélnek egymás mellett. Az intimitással kapcsolatos konfliktusokban mi az, amit a párok a legnehezebben tudnak kimondani egymásnak?
1: A mediációs tevékenységünknek van egy határa, az pedig maga az intimitás mély része. Ez azt jelenti, hogy amikor egy párkapcsolatban kiderül, hogy az intimitásban problémák vannak, és az intimitást azért értsük tágan, tehát egy beszélgetés is intimitásnak nevezhető, mint ahogy egy együttlét is természetesen maga az intimitás, de a mi szakterületünk és a mi feladatunk az, hogy a kommunikáció szintjén segítsük a hozzánk érkezőket és a hozzánk fordulókat. Amikor azonban kiderül egy mediáció során, hogy nekik csak és kizárólag az intimitással van problémájuk, akkor nekünk kötelességünk azt mondani, hogy itt álljunk meg, mert ehhez a területhez természetesen azért nem értünk, mert nem arra vagyunk kiképezve, és ilyenkor elirányítjuk őket egy szakemberhez, egy másik segítő szakemberhez, aki már csak dedikáltan az intimitással, a szexualitással foglalkozik. De a legfontosabb probléma, amikor is eljutunk egy mediáció során, hogy mi az igazából a nagyon nehéz egy párkapcsolatban, vagy abban a párkapcsolatban, amit éppen ott látunk a mediációs irodánkban, akkor az egyértelműen kiderül, hogy egyáltalán nem mernek beszélgetni arról, hogy kinek mi a vágya. Ez egy olyan érdekes dolog, sokat beszélgettünk itt a csapattagokkal, a társadalmi tagokkal, hogy az emberek kifele azt mutatják, hogy abszolút elfogadóak, és mindenről lehet beszélgetni, és kifele kommunikálva egyoldalúan, úgy értem a közösségi médiumokban, bátrak, de amikor arról van szó, hogy beszélgessünk arról, hogy nekik, az X egyének mi a vágya, akkor ott egy hihetetlen nagy visszafolytás van, egy szemérmesség. Nem mondanám, hogy prüdéria, de inkább az, hogy mi van akkor, ha lebuknak, hogy valójában az ő életük sincsen rendben. És éppen ezért nagy a terelés, nagy a maszatolás, és nagyon sok a félrebeszélés és a mellébeszélés. És éppen ezért ebben a témában, ebben az egész intimitásban, mi ebben az előadásban azt szeretnénk megmutatni, hogy igazából minden a kommunikáció múlik.
0: Igen, én is valahogy ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy a Hálótársas egyik fontos üzenete lehet az talán, hogy amiről nem beszélünk, az attól még hatással van a kapcsolatra, sőt, nagyon nagy hatással van a kapcsolatra. Szóval, ami a lényeg, lehet látogatni a Munkatársas előadást, a Házastársas előadást, a Válótársas előadást, és ugye érkezik a Hálótársas előadás, amelynek első bemutatója október 5-én lesz Komlón, majd aztán a budapesti bemutatója pedig az Átriumban lesz október 18-án. És bizony vannak olyan előadások, produkciók, amelyek szintén hozzátok tartoznak, és mondjuk egy-egy olyan színésznőhöz vagy színészhez, aki a ti társulatotoknak is a tagja, és ezeket az előadásokat is befogadtátok, kezelitek, igazgatjátok, hogy fogalmazzuk ezt?
1: Én szerintem tökéletesen jó így. Azt hiszem, hogy ezek ilyen koprodukciók, ha ezt mondhatom, az adott művésznővel, de ha megengeded még mindenek előtt, mielőtt még kitérnék a két hölgyre, meg kell említenem, hogy az általad felsorolt előadások mellett vannak még azért kedvenc előadásaink, még a további kedvencek, amelyekből viszonylag keveset játszunk. Ezeknek elsősorban azt hiszem, hogy talán így egyeztetési nehézségei miatt játsszuk keveset. A kortársas című előadásunk kifejezetten a generációk közötti kommunikáció és elakadásokról beszél. Ebben 4 színész van, és ehhez találtunk gyakorlatilag 2 csodálatos fiatal színésznőt, akit váltóban tudunk majd felkérni arra, hogy akkor a kortársasban játssza a Z-generációt. De indulásként azért el kell mondanom, hogy Ötvös András, Lisit Petra, Partinóra és Kovács Olivér, így az oszlopos tagjai ennek az előadásnak, de az az igazság, hogy miután ugye van egy szuper társulatunk, azért Kecskeméten volt már, hogy Debreceni Csaba, Ágoston Péter, Sodró Eliza is becsatlakozott, és akkor ők is váltóban tudták ezt játszani, de ez az előadásunk idén ősszel is folytatódik. Nagyon sok cég keresi már az előadásunkat céges rendezvényre, hiszen a cégeknél rengeteg különböző generációban élő ember dolgozik, és ami még említéssel tart számot, az a Xmas Rehab című előadása, vagy Nincs karácsony feszkó nélkül, amely jelen pillanatban a 3. évét tapossa, és mindig a decemberi karácsonyi ünnepi időszakban nagyon gyakran játszuk egyébként nyílt színi előadásokban és céges rendezvényeken is, valamint ami még nagyon fontos, hogy a munkatársasnak van egy pedagógus munkatársas verziója, de a legújabb egy ilyen kis elágazás, aminek nagyon büszkék vagyunk, az nem más, mint hogy Veresegyházon fogjuk játszani a munkatársas Ladies című előadásunkat, amely kifejezetten csak a női kollektívákról szól, és annak minden árny és árnyoldaláról is, minden előnyéről, hát ez utóbbiról nem tudom, hogy be tudok-e számolni majd, de minden esetre az előbbi az nagyon vastagon meg lesz mutatva az nézőknek, és ami még fontos, hogy tulajdonképpen ezeknek az előadásunknak mindegyik relatív elő, vagy ernyő üzenete az nem más, mint hogy a kommunikációnak a minőségi bététele. És akkor az említett 2 hölgy, aki társulatunk tagjai, Balsai Móni és Kovács Patricia, mind a 2 hölgynek egy-egy nagyszerű előadása van. Balsai Móni Shirley Valentine című előadását visszük országosan szökint vidékre. Az elmúlt időszakban nagyon sok városban fordultunk meg, és majd október és november is ezekben gazdag lesz. Illetve Kovács Patricia Poligráf című önálló estjének vagyunk a gazdái, és együtt csináltuk a 0. pillanattól kezdve tavaly évvégi, évközepi rákészüléssel, és egy májusi bemutatóval, és azóta számtalan helyen fordultunk meg, úgyhogy a kedves nézők az általad említett weboldalon, az improvizuál produkció weboldalán megtalálja azokat az előadásokat, ahol Kovács Patricia és Balsai Móni még az országban fellelhető, úgyhogy nagyon izgalmas mind a 2 előadás, és hihetetlenül várjuk ezeket az előadásokat is, mert a nézőknek ezek is nagyon nagy kedvencei, és azt hiszem, hogy a hölgyek is nagyon jól érzik bennük magukat.
0: Járjanak ezekre az előadásokra, én pedig kívánom, ahogy eddig is, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
1: Nagyon szépen köszönöm, és találkozunk Nóri veled is a kedves hallgatókkal október 18-án az Átriumban a hálótársas bemutató.
0: Köszönöm szépen. A Múzsa rovat mai vendége Gönczi Dorka volt, mediátor, az improvizuál produkció egyik alapítója.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben friss, mérsékelten felhős reggelre ébredtünk. A hőmérséklet a reggeli órákban 14 Celsius fok körül alakul, de délutánra elérheti a 25 fokot. A napközbeni felhősödésből elszórtan zápor is kialakulhat, miközben a nyugati szél mérsékelt marad. Bár a mai naphoz nem kötődik kifejezett népi regula, a kalendárium szerint a szeptemberi meleg és a fák másodszori kivirágzása hosszú, kellemes őszt ígér mindannyiunknak. A hűvös párás reggeli induláshoz még érdemes egy könnyű kabátot vagy kardigánt választani, amelyet délután már le is vehetnek. Legyen szép a délelőttjük!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol most egy programajánlat érkezik. Őszi koncertsorozat a Haydeneummal, a Zeneakadémián. Három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydeneum Régi Zenei Központ, a Zeneakadémián. A sorozat október 16-án Chopin dalainak és mazurkáknak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerzők dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert követi a sorozatot. December 6-án a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachhal című Vashegyi György vezényletével a Pörszül Kórus és az Orfeó Zenekarad ünnepi kantáta estet többek között a 150-es, 81-es, 138-as és 122-es kantátákból válogatva. Míg december 12-én pedig a romantika kerül a középpontba, az Ensemble Variable koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms műve hangzanak el a Solti teremben. A Haydeneum Zeneakadémia bérlet három koncertje, így a daloktól és a mazurkáktól a barokk egyházi zenén át a romantikus kamarazenéig kínál különböző zenei élményeket. Minden információ

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, és amire ma meghívok mindenkit, hiszen hamarosan 9 óra lesz, és ilyenkor egy esti színház ajánlattal érkezem, az nem más, mint a Tour de France című előadás, amely a Szentendrei Teátrum és a Fórum Színház közös produkciója és a Pest megyei könyvtárban látható. Mindannyian szerepeket játszunk az életben, éppen ahogy a sors kívánja tőlünk, néha kevesebbet, néha többet oszt ránk az élet. Értelmiségi alkotó, törtető karrierista, hűséges vagy hűtlen férj, feleség, odaadó szerető, visszafogott szűz, sikeres vagy bukott politikus, boldog vagy boldogtalan ember, mindig ami éppen kell. Ilyen szerepek fognak most pillanatok alatt varázsütésre váltakozni a színpadon. Két színész fergeteges produkciója, drámája és átváltozó művészete, már-már cirkuszi virtuózitást igénylő szerepjátéka, egy világsikerű vígjáték magyar ősbemutatóján parád és látványvilággal. Ez lesz ma 10 karakter, 80 percben, fergeteges humorra. Ez a Tour de France, és a 10 karakterben Pikali Gerdát és Beleznai Endrét láthatják. A rendező pedig Hargitai Iván, és ha ellátogatnak ide, én biztos vagyok benne, annak ellenére, hogy ez még csak egy ősbemutató lesz, nagyon jól fogják magukat érezni. Pikali Gerdával volt lehetőségem beszélgetni, és ő nagyon várja ennek a darabnak a bemutatóját, amely ma este lesz a Szentendrei Pest megyei könyvtárban. Jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré! Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group. Közölték, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő két mentős és két beteg megsérült. A személyautóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos, felhős idő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Egyirányosították a 7. kerületben a versenyutcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a versenyutcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a versenyutca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 9 óra elmúlt 5 perccel már is felcsendül Jacques-Christopher Nodo G-dur fuvola versenyének a harmadik tétele. Ezzel kezdjük ezt az órát, de meghallgatjuk még ebben az órában Chopin Ázdur keringőjét is, valamint felcsendül még Liszt Ferenc A-dur zongora versenyének a negyedik tétele is. És ebben az órában egy színházba hívok mindenkit, hiszen ilyenkor szeptemberben végig szoktuk venni Budapest színházait, és az igazgatókat, művészeti igazgatókat megkérdezzük a 2026-27-es évadról. Most az én egyik kedves színházam érkezik. Sok van egyébként, de valamiért a Karinthy Színházhoz én nagyon kötődöm a lelkülete és az előadásai miatt is. Úgyhogy a Karinthy Színház 2026-27-es évadának a bemutatóiról lesz szó, amely során fekete komédia, meditációs kamara opera, családi mesejáték, vígjáték és klasszikus dráma is várja a nézőket. A vendégem pedig Olt Tamás lesz, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Ezzel várom tehát önöket ebben az órában.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinti Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Legutóbb nyár elején beszélgettünk, és akkor ugye lezártuk a 2025-26-os évadot, most pedig, amikor már beszélgetünk, elindult a 2026-27-es évada a Karinti Színháznak, és 5 bemutatóval készül, amely során fekete komédia, meditációs kamaraopera, családi mese játék, vígjáték és klasszikus dráma is várja a nézőket. Az új évad első bemutatója már megtörtént, szeptember 4-én ez volt a Két néni, ha megindul, fekete komédia, Vándor Évával és Kökényesi Ágival a főszerepben. Milyen volt látnod ezt a darabot, hiszen ennek ugye a próba folyamata már hamarabb elindult, és milyen volt a fogadtatása?
2: Igen, már májusban elkezdték próbálni a hölgyek ezt a darabot, Kesség Lászlóval, aki a darab rendezője volt. Aztán volt egy pici leállás nyáron, de igazság szerint soha nincs igazi leállás a színházban, tehát pláne egy ilyen előadást, ami két szereplőre épül, ami végig szöveg, és csak ők ketten vannak a színpadon, egész nyáron ugye a szövegtanuláson volt a hangsúly. Azt kell mondjam, hogy egyszerű volt a fogadtatása az előadásnak. Ugye évek óta törekszünk arra, hogy a Karintiban mindemellett, hogy ápoljuk ezt a szép tradíciós, jó értelemben vett polgári színházat, és színház csinálást, amellett azért megpróbálunk igen frissek és maiak lenni, kortársak lenni, érvényesek és fiatalosak. Ugye ilyen a Pierre Notte kortárs francia szerzőnek ez az abszurd drámája, a Két néni, ha megindul, ami nem egyszerűen dráma, de nem is egy egyszerű bohózat, hanem sok-sok műfaj keveréke, és úgy gondolom, hogy a két csodálatos művésznő olyan szépen meg is töltötte ezt. Rengeteg helyszín van, plusz az időben is ide-oda ugrálunk, ez olyan, mint egy road movie, ez az egész előadás. Van olyan forgószínpad, amit használunk is, és forog is, de főleg csak tárgyak és jelzések vannak rajta, mert ők ketten kell, hogy megteremtsék ezt a rengeteg helyszínt és ezt a rengeteg hangulatot, rengeteg időbeliséget, és hát nagyon szép sikernek örvend, de eddig, hát reméljük, hogy így is marad, de eddig az összes visszajelzésünk pozitív, nagyon szeretik ők is, és hát nagyon örülünk, hogy a Salgott Adriáni Zente Ferenc Színházzal létre tudott jönni ez a koprodukció, nagyon sok ilyen koprodukciónk van, és ilyen összefogásunk.
1: Igen.
2: Most aztán még pontosabb ez a fajta szakmai összefogás, és ez nagyon szépen működik, úgyhogy ugye már előkészületben van, amint említetted, a jutalomjátékunk is, ami Schneider Zoltán jutalomjátéka, és Sándor Soma, Balázs Andrea, Dobra Mara, Kovács Vecei Fanni, Marton Róbert játszanak még az előadásban, amit ugye a Kőszegi Várszínházzal közösen hoztunk létre, nyáron Kőszegen volt a bemutatója, és érkezik november közepén a Karinti Színházban, de hát jelenleg is gőzerővel folynak, hogyha már kortársak vagyunk, és művészek, az Anyám hangja próbálja, amely egy kortárs kamara opera, azt is mondhatnám, hogy egy meditációs opera. Ez lesz az ős bemutatója, tehát ez a Karinti Színház számára készülő kamara opera. Élő zenével lesz látható, Zarándi Ákos, a zeneszerző élőben dirigálja majd, 5 zenész, tehát egy kamara zenekarra írta, Horváth Mária szoprán énekesnő, és Dobra Mara játsszák a főbb szerepeket, egy Cikli Fanni a mozgásművészetért felel az előadásban. Ez egy meditációs opera, amely igazság szerint nem nagyon szelektál korhatár között, tehát erre is mondhatnám azt, hogy családi. Ez egy családi meditáció, nem csak azért, mert a Karinti Színház is egy család, és egy közös meditációra hívjuk a nézőt. Igen, komoly és fontos kérdésekkel igyekszik és hivatott foglalkozni ez az előadás, ez a szülő és gyerek viszony, az elengedés, a kapaszkodás, azok a csomagok, amiket kapunk, akár akarva, akár akaratlan, azzal mit tudunk kezdeni, hogy tudjuk beépíteni az életünkbe, hogy tudjuk azt mondani bizonyos csomagokról, hogy köszönjük szépen, de ezt nem kérjük, mert ezt mi magunk szeretnénk alakítani, és ez is egy igazán nagyon-nagyon érvényes, és egy nagyon különleges, nagyon friss dolog lesz. Biztos vagyok benne, hogy minden alkalommal az opera után lesz egy beszélgetés a közönséggel, ugye ez nálunk nem újdonság.
1: Így van, így van.
2: Tavalyi évadban bemutatott Florian Zeller Fiú című előadása után ugye Panyi Ágnes, a mentálhigiénis szakemberünk tart szupervíziót a közönségnek, de ugyanilyen beszélgetéseket tartunk az Anya című előadás után, vagy a Hamlet előtt felkészítők, és biztos, hogy majd az évadban később bemutatásra kerülő Sirály esetében is arra fogjuk invitálni a közönséget, hogy maradjanak velünk, és erről egy nagyon-nagyon komoly jelenségről és problémáról beszél. beszéljünk.
1: Na, erről is fogunk mi is beszélni, de egy picit én ott megállnék és visszamennék oda, hogy ugye a Karinthy Színház több vidéki színházzal és koprodukcióban dolgozik ebben az új évadban is, ahogy ugye te is említetted, ami egyre fontosabb része a hazai színházi működésnek. Szakmailag mit adhat egy budapesti és egy vidéki társulat, vagy szét kell-e ezt választanunk, vagy kell-e ezt így hangsúlyoznunk együttműködés egy-egy előadás megszületéséhez, vagy csak színházak vannak?
2: Mindenképpen ugye teljesen más a struktúra egy vidéki színháznak és egy fővárosi színháznak. Ugye vidéken színházak megpróbálják, hogy is mondjam, már előre értékesíteni az egész évadot, hogy főleg bérletrendszer működik, ugye? Tehát, hogy pontosan tudják, hogy felnőtt bérletből játszanak ebből az előadásból majd 17-et, ebből a kamara előadásból már csak 6-ot, és ugye vidéken hatalmas siker az, hogyha bérletszünetet meg tud élni egy-egy előadás, és nem is az, hogy 2-3 előadással többet tudnak játszani a bérlet szünetben vagy bérleten kívül, hanem mondjuk akár még 1 vagy 2 évig is, vagy akár több évig is játszanak egy előadást. Vidéken bődületes sikert jelent, hiszen ugye folyamatosan meg kell újítani a repertoárt, és hát véges a nézők száma. Tehát amikor vidéken az ember még bérleten túl játszik egy előadást, az azt jelenti, hogy vagy máshonnan érkeznek rá, nem csak helyi nézők jönnek, vagy pedig akik már látták, újra és újra megnézik. Ugye ez a fővárosban máshogy van, amit például tud adni a főváros egy ilyen vidéki társulással, az, hogy amíg vidéken ugye a legfájóbb pont, ugyanaz a művészet folyik, és a színház valljuk, hogy ez magas művészet, és az egyik legtisztább művészet, hogy ott az ember dolgozik ugyanezt a 6-tól 8 hétig terjedő időt arra szánja, hogy megalkosson valamit, aztán bejátsza, bepróbálja, és bejátsza, és valami egészen nagyszerű dolog születik, és egyszerűen, hogyha hatalmas siker, akkor is max. 1-2 évadot tud megélni, és utána el kell engedni. Ugye nagyon múlandó a mi művészetünk. De például, hogyha egy ilyen előadás fel tud költözni a fővárosba, és ott megtalálja a közönségét, ugye lényegesen tovább tud műsoron maradni. Teljesen más a mi struktúránk, mi ugye repertoár színház vagyunk, a Karinthy Színház. Tehát van műsoron 24 előadásunk, az évad végére lesz 26, 27 előadásunk. Van olyan előadásunk, ami 15 éve megy, mint például a Szentpéter esernyője, ami most ünnepelte a szülinapját, vagy heteken belül a Tanár úr kérem, ami túl van a 100. előadáson. A Tortúra tavaly túl volt a 100. előadáson, a Lököttek túl van a 100. előadáson. Vannak olyan előadások, amik több mint 10 éve mennek, és olyanok is, amelyek egyszerűen túlhaladnak mindenféle kort, hiszen már például a Szentpéter esernyőjét még a színházunk alapítója rendezte, Karinthy Marci, ezért ez az előadás biztos, hogy műsoron is marad, amíg csak műsoron tudom tartani. És ugye vidéken sajnos nincs nagyon ilyen lehetőség, és akkor ez egy, hogy mondjam, egy továbbélési lehetőség egy vidéki színháznak. Most is például született egy egyesség a Kőszegi Várszínház, a Kultkikötő és a Karinthy Színház közt. Korábbi bemutatójuk, amely megjárta Kőszeget, megjárta a Balatonpartot a Kultkikötővel. Úgy néz ki, hogy tavasztól nálunk lesz látható Üzáron és Aukszéva főszereplésével, tehát befogadja a Karinthy Színház, hogy az előadásnak további életet tudjon biztosítani. Tehát igen fontosak ezek az együttműködések, arról nem beszélve, hogy ugye a költségeinken is meg tudunk így osztozni.
1: Igen. És hát azért ugye ez is fontos, főleg egy magánszínház.
2: Hát ez a mi esetünknek kimondottam fontos. Nekünk a legjobb konstrukció az lenne, nekünk nem kéne egyáltalán finanszírozni a létrehozatal, csak a játszás, de hát ugye ez nem lehetséges. Sajnos ugye a Karinthy Színháznak nincs állandó fenntartója. Ezt megörököltük ugyanezt. Az előnyeit is, és a hátrányait is. Szegény Marci, hogy minden évben azon gondolkozott, ugye télen, hogy vajon ki tud-e nyitni ősszel, ugyanez megvan, ez megmaradt nekünk is. Hála a jó Istennek, ki tudunk nyitni, és hála a közönségünknek, akik most már 26-os, 25-ös évben 33 000 voltak, ami ugye hatalmas szó egy 200 fős kis színház esetében, és hát igyekszünk is nagyon színesek lenni. Ahogy most beszéltünk erről, ugye, hogy operát fogunk bemutatni a Karinthy Színház történetében, először fordul elő, és egy nagy vállalás, és nagyon remélem, hogy szép sikere lesz.
1: Már is folytatjuk a múzsa rovatot, a vendégem, Olt Tamás, Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.

0: A Múzsarovat mai vendége Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója. 5 bemutatóval készül a Karinthy Színház a 2026-27-es évadra, amely során fekete komédia, meditációs kamara opera, családi mesejáték, vígjáték és klasszikus dráma is várja a nézőket. Az új évad első bemutatója már megtörtént, szeptember 4-én a Két néni, ha megindult című fekete komédia volt Kökényesi Ági és Vándor Éva főszerepében. Ősbemutatóként érkezik majd Zarándi Ákos Dobra Mara és Váradi Erszabolcs kamara operája, az Anyám hangja, de az évad bemutatóinak sorát egy igazi családi előadás is. Színesíti Váradi Erszabolcs az Elvarázsolt Király kisasszony című új mesejátéka. A Jutalomjáték című vígjáték bemutatója pedig a Kőszegi Várszínház produkciójában jött létre és jön létre, de láthatja a közönség még a Sirály című Csehov klasszikust is. Folytassuk az idei évad bemutatóinak sorát. Felnőtt előadások mellett ugye a gyerekeknek szóló és családoknak szóló előadások is vannak.
1: Már el is kezdjük a próba folyamatát az Elvarázsolt Király kisasszonynak. Váradi Szabolcs írja, egy érzékeny gyermekelőadás, és a Zeneművészeti Akadémiának végző zeneszerző növendékei írnak hozzá zenét, erre is igyekszünk folyton odafigyelni, hogy a fiataloknak egy kis teret tudjunk biztosítani, nem csak a színpadon, hanem a háttérben is.
0: Ez a koprodukció nem csak vidéki színházakkal, hanem más intézményekkel is megvan, és ezt fontosnak is tartjátok.
1: Mindenképpen fontos, hiszen van kis szűk a mi szakmánk, és tulajdonképpen mind ugyanazt szeretnénk, mind a saját nemzetünk kultúráját igyekszünk színesíteni, nevelni, előrevinni, gazdagítani. Nagyon fontos a szakmai párbeszéd, és nem csak párbeszéd, hanem együttműködés. Hiszen azért valljuk be, hogy eléggé az elmúlt időszakban eléggé megszakadozott a viszony, megszakadozott a teste, nem csak a közéletnek, de a szűk szakmáknak is. És ettől mi hát mindenkor igyekeztünk elzárkózni, és a mai napig próbálunk valamiféle híd lenni, valamiféle olyan fórum, ahol ez nem számít, hogy ki mit miről gondol, és ahol ezt nem kérdezzük, hanem csak alkotni próbálunk és teremteni.
0: A 2026-27-es évadban, tehát 5 bemutató lesz, 3-ról már beszélgettünk, a Két néni, ha megindul, ugye ez már látható, aztán érkezik majd az Anyám hangja, az Elvarázsolt Király kisasszony, ami egy új mesejáték, és aztán lesz még a Jutalomjáték és a Sirály, és rendezőként mind a kettő hozzád kapcsolódik. Két nagyon eltérő színházi nyelvvel találkozhatunk ugyanabban az évadban. Kortárs közönség számára könnyen befogadható vígjáték, vagy egy klasszikus mű újraértelmezése a nagyobb kihívás?
1: Igazság szerint még azt szoktuk így mondani a szakmában, hogy jó vígjátékot rendezni bizonyos értelemben nehezebb, hiszen egészen más receptorokra kell hatni, és ugye valahogy van egy ilyen tészhit, de szerintem ez is tészhit, hogy ezt nehezebb vígjátékot rendezni, az is tészhit, hogy ugye egy drámánál, egy tragédiánál az ember nem baj, hogyha unalmas, vagy nem baj, hogyha nem értik, hiszen tragédia, hiszen dráma, hiszen belefér, hiszen ez művészet, nem gondolom, tehát azt gondolom, hogy nem lehet egy unalmas, vagy egy rossz színházat azzal bélyegezni, hogy hát ez azért van, mert művészet, azért nem érte. Szerintem az érvényes jó színházat lehet érteni, szerintem olyan van, hogy jó meg rossz, ami működik, meg ami nem működik. A Sirályra nagyon régóta készülök, ugye korábbi évadban már lett volna bemutatója, csak ott szintén ugye forráshiány miatt kénytelen voltunk lemondani róla, és hát nagyon-nagyon sajnos folyamatosan aktuális, ugye a Sirály az nem mással foglalkozik, mint a művészet, mint a mi életünkkel, a mi meg nem értettségünkkel, a mi meg nem hallgatottságunkkal. Ott van egy olyan történet, amely ugye mindenki ismeri, de hogyha jobban belegondolok, ez semmi másról nem szól, mint a művészvilágról. És rólunk azzal, hogy egymással hogy viselkedünk, azzal, hogy a közvélemény hogy viselkedik velünk, azzal, hogy mit okozhat egy jól vagy egy rosszul megválasztott mondat, egy cikk, egy interjú, egy karaktergyilkosság, és az, hogy a kortársak mennyire fogadnak be, mennyire irigyek, mennyire ismernek vagy nem ismernek el minket, és hogy mennyire az érzelmeinkkel dolgozunk, és sajnos ugye a közelmúltban is volt példája annak, hogy egy művész úgy gondolta, hogy véget vett az életének. Hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt 80 évben hány színművész döntött ugyanígy, akkor az nagyon-nagyon ijesztő szám, és valószínű, hogy az esetek nagy részébe, vagy legalábbis egy részébe ezt meg lehetett volna akadályozni, meg lehetett volna állítani ezt a folyamatot. És főleg ez az a vezérfonal, amire épülni fog az énsirályelőadások. Ugye a jutalomjátékot nyári szórakoztató színházba szántuk, de ez sem csupán egy szórakoztató előadás. Azért ez is nagyon sok réteget hordoz még magában. Nekem nagyon jó találkozás volt az, hogy a Schneider Zolival együtt dolgozhattunk. Azelőtt még nem volt egymáshoz szerencsénk, mindig csak így a szinkronba adtuk egymásnak a kilincset, de ez az előadás, ez mint hogyha tényleg a Zolira írta volna annak idején Bernát Szlét. És ugye hát ők nagyszerű párost alkotnak Balázs Andival, ők már többször játszottak együtt, Martó Robi is visszatérő vendége a színházunknak, de ha már visszatérő és új vendégekről beszélünk, ebben az évadban igyekeztünk sok vendéget hívni. 3 évvel ezelőtt megalapítottuk a Karinti Társulatát, ami egy nagyon szűk 8 fős társulat volt, ma már 10, tehát rengetegen vagyunk.
0: Bizony.
1: Nagyon sok, ugye csatlakozott idén a színház társulatához Szabó Sipos, Barnabás és Sándor Soma, és nagyon sok vendég dolgozik folyamatosan a Karinti Színházban, így jön hozzánk Köde Sirályhoz, jön Rajkai Zoltán, Szulák Andrea, Mikó István, valamint ugye van még egy nagyon fontos bemutatónk, ahol most már végre a szereposztás is összeállt, ami Balázs Andrea, Oswald Marika és Trokán Anna hárman játsszák a Nőzavar című előadást, ami ezekben a percekben is íródik, úgyhogy Óhorváth Sári írja a szöveget, és Firtes Edina Mókus írja a zenét, tehát ez egy igazán kortárs, mai, friss, könnyed is, meg odaszúrós, és fekete is, meg komédia is, de ez kimondottan a mai magyar nők helyzetével foglalkozó előadás, sokszor édes, sokszor keserédes formában, ez egy zenés előadás lesz, ez a 3 nő, aki úgy dönt, hogy ők bizony bankot rabolnak, mert nincs más kiút. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk ezt a próba folyamatot is, ami december 5-én fog debütálni a Karinti Színházban.
0: De természetesen a nagy sikerű előadások is folytatódnak, majd a nagymester, a tortúra, a bűvösszék, az apácák, a furcsa pár, és még hosszan lehetne sorolni, de nézzék meg a Karinti Színház.hu oldalt, és én tényleg azt javaslom mindenkinek, hogy látogassanak el az előadásokra, vagy akár a bemutatókra, mert mindig annyira nagyon jó látni azt, hogy ilyenkor ott vannak, a társulat többi tagja is ott van, és mondjuk legutóbbi bemutatón, például ott volt egyébként Bodrogi Gyula is, és ő is megnézte a két néni, ha megindult.
1: Így van, Bodrogi Gyuszi bácsi is, hát lelkes tagunk, rajongunk, hiszen most már örökös tagja lett a Karinti Színháznak, amikor a Gyuszi bácsinál annak idején, nem is tudom, 4-5 éve arról beszéltünk ott náluk a nappaliban, hogy ezt a nagymestert tető alá hozzuk. Akkor néztem szét ott a falon, polcokon, és megállapítottuk, hogy akkor lehetne csak egyel több díj a Gyuszi bácsinak, hogyha valamiket megkapná még egyszer. Nem minden létező díjat a földön már megkapott. És akkor ez adta az ötletet, hogy örökös tagnak azt választjuk, amióta önálló társulatunk is van, akinek a neve régóta köthető a Karinti Színházhoz, és jelenleg is aktívan részese. Úgyhogy így lett az, hogy Gyuszi bácsi, ugye Balázs Andrea mellett Bodrogi Gyuszi bácsi lett idén a Karinti Színház örökös tagja. Nagyon-nagyon örült neki, utána még 2 nappal később is felhívott, hogy hát ez neki nagyon-nagyon jó esik, és nagyon meglepődött, és nagyon imádta, és ugye most is mindjárt nagymester lesz. Ja, és ezen kívül még fontos az, az információ, hogy ha már a vendégekről beszélgettünk, és az örökös tagokról és tagokról, hogy Pokornilia önálló estje Kémendi Tamással, a Liaison, az mostantól a Karinti Színházban látható. Befogadjuk ezt az előadást, tehát a fővárosban Liának ez az estje nálunk látható, ugyanúgy, mint Pindrok Csabának a Segítség megnősültem a Karinti Színházban talált otthonra.
0: Nézzenek meg minden információt a karintiszínház.hu oldalon, és látogassanak el minél több előadásra, és ha valaki támogatni szeretné a színházat, milyen lehetősége van?
1: Különböző csomagjaink vannak, van egy mecenatúra programunk, amit régóta készítünk elő, de természetesen semmit nem kérünk ingyen, mi folyamatosan valamit felajánlunk cserébe, de számtalan támogatási lehetőség van, megtalálható a honlapunkon, vagy közvetlen minket is lehet keresni. Kiajánlható csomagunk van, és mindegyiknek nagyon-nagyon örülünk, és mindenért nagyon hálásak vagyunk.
0: Nézzük meg akkor ezeket az információkat, és én kérhetem azt, hogy úgy köszönjünk el, ahogy te szoktál a bemutatókon, azt az utolsó mondatot, amit el szoktál mondani, hogy érezzék magukat a hallgatók és a nézők.
1: Igen, ezt szoktam mondani, hogy minőségi szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kívánok.
0: Ez a Karinthy Színház, úgyhogy látogassanak el minél többen, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ismét beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: A Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás volt, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrác úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben friss, mérsékelten felhős reggelre ébredtünk. A hőmérséklet a reggeli órákban 14 Celsius fok körül alakul, de délutánra elérheti a 25 fokot. A napközbeni felhősödésből elszórtan zápor is kialakulhat, miközben a nyugati szél mérsékelt marad. Bár a mai naphoz nem kötődik kifejezett népi regula, a kalendárium szerint a szeptemberi meleg és a fák másodszori kivirágzása hosszú, kellemes őszt ígér mindannyiunknak. A hűvös párás reggeli induláshoz még érdemes egy könnyű kabátot vagy kardigánt választani, amelyet délután már le is vehetnek. Legyen szép a délelőttjük!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kishárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, Virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horvát kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horvát kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében, ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén, tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi Vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vasalbert ábrázolásának tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vasalbert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vasalbertet, hanem a világban szétszóródott székelység jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdős inasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Utalvány formájában küldik az iskolakezdési támogatás második részletét. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk, orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő két hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a 11. kerületben az október 23-a utcában a Petőfi híd felé a Fehérvári út után a külső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a második kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai út közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál, a 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Kedden megnyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központban a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely képekben idézi fel 2025 meghatározó eseményeit, történeteit és hétköznapi pillanatait. A tárlat a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporterek szakosztály által meghirdetett 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából született. Ennek kapcsán érkezik hozzánk Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotóriporter, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. Most pedig az Intermezzóban Haydn Ezdur divertimento első tétele következik a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotóriporter, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotókiállítás kurátora, a Digitális Fotó magazin főszerkesztője, ez mind. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is téged és a hallgatókat is.
0: De most alapvetően a sajtófotókiállítással kapcsolatban beszélgetünk, úgyhogy ugye ez a pozíciót hangsúlyos most, hogy te vagy ennek a kurátora. Szeptember 15-én nyílt meg a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban az idei sajtófotókiállítás. Hány pályamunka érkezett, András? Mi az, amit érzékelsz? Van-e valami változás a beküldött művekben, vagy akár a fotoriporterek ambíciójában idén?
1: Az ambíciójuk megvan ugyanúgy, a megélhetésük egyre nehezebb, tehát megy össze a magyar sajtó, nem csak a NER sajtó, amelyik most logikusan valahogy a nagyon gazdag oligarchák elfelejtették, hogy mennyit kerestek ezen a sajtón, és már nem szponzorálják úgy olyan szinten, ahogy régen ezt a sajtót, de ott is voltak nagyszerű fotográfusok, az ellenzéki sajtóban is voltak és vannak fotográfusok, elég nehéz megítélni igazából embereket annak alapján, hogy mikor, hol vannak. Persze jelent valamit, de választhat egy olyan ember, akinek megvették alapját, hogy marad-e fotográfus vagy újságíró, vagy elmegy valamelyik nagy áruháznak az élelmiszer kirakodó részlegébe, és akkor több pénzt fog keresni jóval, mint a sajtóban, de semleges marad, vagy legalábbis nincs semmilyen függőségbe, vagy nem lehet semmit rámondani, vagy próbálja a saját szakmáját tovább csinálni. Tehát a mi pályázatunk teljesen nyitott, tehát van benne magyar nemzetes, Origós, mindenki van, HVG-s, Telexes, Indexes, mindenféle fotográfus, rengeteg szabadúszó. A szabadúszó, szabadfoglalkozásúaknak az aránya nagyon nőtt. Tehát vannak ma már olyanok, akiknek egy rendes polgári szakmájuk van, és emellett fényképeznek, és csak azt csinálják, amit ők úgy éreznek, hogy az ő elhivatottságukhoz kell. Ilyen a nagydíjas, a MUOSZ nagydíjas Nemek Diana, aki tanárnő emellett. De csinált egy olyan nagyon szép anyagot, egy ilyen hátrányos helyzetű, kicsit sérült, szellemileg is visszamaradt kisfiúról, és az édesanyjáról, ami mivel a zsűrink az nagyrészt nemzetközi, tehát három külföldi nagyon jó szakember van benne, Magyarországról Bácsi Róbert, László és Szabó Bernadett volt, és mind az ötüknél ez messze vezetett ez anyag, és annyira érdekes volt, tudod, hogy csináltunk egy online közönségszavazást is, amikor még nem lehetett tudni csak azt, hogy ez egy díjat nyert anyag, de a többi is sok díjnyertes anyag van.
0: Mint minden évben és, egyébként.
1: Igen, mint minden évben, és képzeld el, hogy a közönségnek is ez tetszett legjobban, ami nagyon ritka, mert egy ilyen viszonylag keményebb anyagot, amit lelkileg is meg kell emészteni, meg emberileg is, hogy erre szavaztak a nézők. És ez valahol nagyon jó, ez engem nagyon-nagyon feldobott, meg kell mondjam neked.
0: Ugye, azt fontos elmondani, hogy itt a 2025-ös évről van szó.
1: Igen,
0: a tavalyi évet
1: látjuk a sorozatoknál, ott, ahol 10 képet lehet beadni maximum, ott lehet olyan, hogy 3 kép 2025-ös, és többi régi, tehát ott vannak hosszú történetek. Ott ez megengedett. Az egyedi képeknél csak 2025-ös kép szerepelhetett.
0: Úgyhogy most egy kicsit így át lehet nézni pillanatról pillanatra, hogy mi minden történt 2025-ben a sajtófotókiállításban.
1: Pontosan, hát az arányaink körülbelül ugyanolyanok, tehát 260, illetve 258 pályázónk volt, és közel 6200 kép érkezett be, tehát a zsűri egy kemény munkát kellett, hogy folytasson, de a zsűri sosem tudja, hogy kiknek az anyagát zsűrizi. Tehát azt látják, hogy itt van egy anyag, és van mellette egy szám, semmi más nem látnak. Látnak egy angol és egy magyar kép aláírást, mindenki azt használja, amit akar. A külföldi zsűritagok néha kérdeznek a magyaroktól, hogy ez miért érdekes, vagy ez milyen esemény volt, szóval tudnak-e plusz dolgokat mondani róla. Az utolsó fordulóig teljesen nyitott a zsűrizésünk, a Kapa Központban tartjuk minden évben, az a Nagymező utca 8 alatt van, és Budapesten, és egy hihetetlen jó hangulatba zajlik az egész, és sokan ott ülnek, sokan a díjazottak közül is, a későbbi díjazottak közül is ott ülnek, és ők tudják egyedül azt, hogy ez most az ő anyaga, vagy nem az ő anyaga, de itt a zsűriből senki, semmelyikünk nem tudja.
0: András, köszönöm szépen, visszatérünk még a 44. Magyar Sajtófotó kiállításra, amely november 8-áig látható. Bánkuti András fotóriporter a vendégem, a 44. Magyar Sajtófotó kiállítás kurátora itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, a vendégünk, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. Már megnyílt a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a kiállítás egészen november 8-áig látogatható. András, az mindig egyfajta misztérium, azt hiszem, a kívülálló számára, hogy vajon mi az a pillanat, amit a fotóriporter elkap? Mi az, amit meg tud ragadni? Mi az, amit ő észrevesz, és azon keresztül megnyílik mondjuk a 2025-ös év egy nagyon fontos szelete? Mitől függ ez? Milyen tudás van e mögött? Vagy ez ösztön?
1: Hát ösztön is, tudás is, ez keveredik, tudod? Tehát igazából van, aki egy témát dolgoz föl egész életében, van, aki például sportfotográfus. Ez nem azt jelenti, hogy más nem tud lefényképezni, de az ő szíve a sport felé húz. Hihetetlen jó fotográfusok vannak ezek közt. És ott a pillanat, az ezred másodperc, vagy annak a töredéke, amikor meg kell nyomni a gombot, és akkor egyszerűen eldől minden. Ugyan a sportfotónál...
0: Ott jó reflexek is kellenek, ugye?
1: Jó reflexek is kell ismerje a sportágat, hogy hol fog történni valami. Szerencse kérdése külön, mert minden fotográfiánál van egy faktor, amik ilyen nagyon váratlan dolgok. Amikor történik egy baleset, váratlanul mit történik valami, akkor a reflex rengeteget számít. Rengeteget számít a helyezkedés, hogy tudod azt, hogy itt mi fog történni, hogy fog történni. És akkor a fotográfus, meg hát az is, hogy odaengedik-e a fotográfusokat, mert nagyon sok helyre nem engedték oda, tehát van a miniszterelnök édesapjának egy nagyszerű birtoka, ahol zebrák is, meg egyebek is.
0: Már hogy a volt miniszterelnök.
1: A volt miniszterelnök, bocsánat, elnézést kérek, én is még ilyen képzavarokban élek.
0: Hát a 2025-ös évről beszélünk.
1: 25-ös évben, igen, még miniszterelnök volt, és oda emberek járkáltak ki megnézni Hatházi Ákossal. Ezt is lefényképezte Szajki Balázs, nyert is az anyaga, és el kellett menni, elég erős teleobjektívet kellett használni, meg minden, tehát kellett hozzá szerencse is, de mondjuk a Bálinnak a tudása is benne volt abba, hogy egy érdekes anyagot csinált. Neked erről beszéltek az emberek. Be nem lehetett menni, tehát a zebrákkal úgymond nem került ilyen 4, 6, 8 szem közé, ami pedig izgalmas lett volna. Meg kell mondjam, ilyen anyagot nem láttam a NER sajtóban sem, pedig lehetett volna, hogy ez egy tényleg mezőgazdasági terület, és mit tudom én, faekét húznak a zebrák, tehát mindenféle elképzelhető lett volna, de nem volt ilyen se. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a fotográfusnak fel kell találnia magát, és megcsinálni úgy az anyagot, ahogy éppen lehet. Lehet, hogy majd lesz egy alkalom akkor, ha oda be lehet menni, akkor meg lehet csinálni nyilván más dolgokat is. Tehát nem mindenhova engedtek be minket, nem szerették bizonyos rendezvényeket, a úgymond ellenzéki lapok fotográfusai, tehát nagyon sok hátrány volt. Ugyanakkor a kormánylapok fotográfusai is, ha megcsinálták a képet, akkor nyilván eltették maguknak, mert tudták, hogy ez a kép úgyse tud megjelenni. Rengetegszer, még én is az Átkosba úgymond csináltam olyan Kádár János és parlamenti képeket, amikről tudtam, hogy nem fog megjelenni. Oda tettem a főszerkesztőm Bajnok Zsolt elé, aki kormányszóvivő is volt abban az időben, egy jót röhögött, nagyon jó kép, András, add be a sajtófotó pályázatra, mondta nekem, úgyhogy tudta azt, hogy igazából ez egy poén, jó, hogy megcsináltam, de semmit.
0: De egyébként az exkluzivitást is díjazzátok? Tehát a zsűri értékeli?
1: Hát ha jó a kép, igen. Ha rossz a kép, de exkluzív, akkor maximum falra kerülhet. Meg nagyon-nagyon szubjektív, tudod, egy zsűrizés is nagyon szubjektív. Ahány ember, annyiféle érdeklődés, annyiféle látáspont, érzelem van a sűrűzésbe is, de nagyon jókat vitatkoznak rajta, és nagyon hasznos, amikor ott ülnek az emberek, akik csinálták a képeket, vagy nem is az ő képük, de tanulnak abból, hogy melyik zsűritag mit mond egy bizonyos képre, egy bizonyos dologra. Rengeteget számít, tudod, az, hogy egy képsorozatot hogy állítasz össze, nem mindegy, hogy mi a kép sorrend. Tehát ha nagyon erős képpel kell kezdened, nagyon erős képpel kell zárnod, de a köztelévők sem mindegy, hogy hogy állnak össze. És nagyon fontos, hogy egy történetet meséljél el, és az végig maradjon érdekes. Tehát van, amikor érdemesebb inkább egy 6 képből csinálni egy sorozatot, ha az a 6 kép jó. Nem szabad 4 közepeset belerakni, mert ugyanakkor meg lesz a 10, és belehet, csak lehúzza azt az anyagot. Ezen mindig van vita köztünk a pályázókkal, tudod, hogyha vagy nyert az anyag, vagy nem nyert, hogy miért veszek ki belőle képet, mert úgy érzem, hogy nem oda való. De most már azt megcsináltuk, tudod, hogy ott van a QR kód, és akit érdekel az egész sorozat, az a telefonjával meg tudja nézni képaláírásokat angolul is, magyarul is, tehát hál' Isten ezt a sajtókötőjel fotó.hu honlapunk tudja.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Bánkuti András a vendégem, a Digitális Fotómagazin főszerkesztője, a MUHOZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a 11. kerületben az október 23-a utcában a Petőfi híd felé a Fehérvári út után a külső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a 2. kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai út közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margóti Vadar utcánál, a 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladása a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok minden hallgatónknak. Térségünkben igazi kellemes őszi időt tapasztalhattunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérte a 25 Celsius fokot. Az égbolt mérsékelten felhős, a légmozgás pedig teljesen lecsendesedett. A szél sebessége csupán 3 km per óra körüli. A régi öregek megfigyelése szerint az őszi napok korai, hűvösödő harmata tiszta, fagymentes időszakot jelez előre a következő hetekre. A kellemes, de csalóka esti lehűlés miatt a hazaúthoz már javasolt egy zárt, szélálló dzseki vagy egy vastagabb kardigán viselése. Szép napot!

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotoriporter a vendégem, a 44. Magyar Sajtófotókiállítás kurátora. András, tudom, hogy nehéz, hiszen nem lehet minden díjazottat felsorolni, de mégis kik azok, akiket kiemelnél?
1: Hát én még Meleg Noémi napsugárról beszélnék, aki a másik nagy díjat nyerte, az André Kertész nagy díjat, ami a legemberibb ábrázolás. Ez egy elég nehéz anyag különben, szintén az előzőhöz hasonló, az előző nagy díjashoz képest is, meg tulajdonképpen a másik nagy díjasunk is egy ilyen elég kemény anyag. Először fordul elő különben a sajtófotópályázatok történetében, hogy a két nagy díjat két hölgy nyeri. Ez megmutatja, hogy mennyire jó fotográfusok a lányok, asszonyok, mert ugyanúgy viszik a nagyon nehéz objektíveket, ugyanúgy ott vannak mindenütt, mindent ugyanúgy megcsinálnak. Ebbe az évben nagy díjakat tekintve jobbak voltak a többieknél. És Napsugárnak egy ilyen pehes éve volt az előző, mert a testvére sajnos meghalt egy ilyen nagyon buta balesetbe, egy vonatra másztak föl, és agyon csapta az áram, és a testvére az éppen egy érettségiző osztálynak volt a tagja, és hát természetes, hogy mindenki azonnal rosszul lett, és lelkileg összerogyott, és erről csinált Napsugár egy anyagot, ahol a érettségiző osztálytársai nagyon szépen megemlékeznek róla, elmennek a sírjához, a mamájáról is csinált nagyon szép képeket.
0: Milyen úgyhogy nehéz lehetett neki?
1: Ez egy nagyon nehéz téma, és amikor átvette a díjat, mert a díjátadón korábban volt, akkor is a könnyei előjöttek, tehát nagyon sajnáltuk, de nagyon szeretjük, mert egy kiváló fotográfus.
0: És valószínűleg úgy érezte, hogy bár ne készítette volna el ezt a sorozatot.
1: Nem, mindenképpen elkészítette volna.
0: Azt értem, csak tudod, az... hogy hát végül is egy haláleset miatt, a testvére halála miatt készítette el.
1: Igen, amiatt. De hát csinált nagyon jó tüntetéseket, például azok közt is van díjnyertes, tehát nagyon-nagyon sok díjat nyert Napsugár, egyedi képekben is, ott is van egy-két nagyon jó találata. Stiller Ákos is például kiment Ukrajnába, és megcsinálta az ukránok hétköznapi életét, amiben vannak boldog pillanatok, és vannak olyan pillanatok, amikor szóval a gyerekek ott állnak lemerevedve, meg van olyan egyedi képe is, ahol a lakásban van egy ilyen óvóhely megcsinálva, mert ha jön egy rakéta, akkor nem mindig tudnak a 12. emeletről mondjuk leszaladni, de viszont van egy ilyen kis óvóhelyük, ami ahova be lehet bújni, ott van egy kis víz, meg egy kis élelem, és akkor reménykedhetnek, hogy nem találják el a házat a baráti orosz rakéták, drónok, úgyhogy ilyenek sajnos előfordulnak.
0: Amit most említettél, itt Stiller Ákos képeinél, itt ugye a nagy horderejű történelmi események kapcsolódnak, pontosabban egyfajta szimbiózisba kerülnek a hétköznapi történésekkel.
1: Igen, igen. De hát aki kimegy Ukrajnába, az gyakorlatilag a bőrét viszi vására. Tehát, hogy látjuk, hogy milyen egyszerű emberek, akiknek a háborúhoz igazából semmi közük. Néha gyerekek halnak meg. Szóval ez valami borzalmasan aljas háborús bűn, de hát reméljük, akinek kell, azt majd talán meg is lakol érte. Ugyanígy Ukrajnába járkál sokat Vörös Szabolcs, aki újságíró is, csinált egy nagy Zelenszky interjút is tavaly, úgyhogy van egy Zelenszky képe is a falunkon, és ő például megcsinálta a Harkivi Operaház balerinájának, amint próbál igazából a balerina a pincébe, mert úgy közben lőhetik bármelyik percbe a várost. Szóval hihetetlen dolog. De hát vannak más
0: egyébként
1: témák.
0: Még színházak is próbáltak pincében.
1: Persze, persze. Szóval valami hihetetlen az egész dolog. Szegények már részben megszokták, én úgy látom. De nagyon nagyra értékelem ezeket a fotográfusainkat, akik kimennek, és csinálnak olyan képeket, amik nagyon fontosak. Bankó Gábor is kiment, az ő anyaga nem nyert, az én lelkembe nyert, mert ő egy frontkórházat csinált, és hát az első vonalban van, tehát ott már oda kerülni se könnyű, nem, hogy jó képeket csinálni, és jó képeket csinált. De hát vannak ilyen közéleti embereink, mint Gyárfás Tamás például, amint zárul be előtte a liftajtó, nagyon jól elkapta Szollár Zsófi. Hát amint éppen ilyen kis bűnbánó arccal néz ránk, nem tudom, hogy amikor kim volt, akkor még mennyire bűnbánó volt korábban, de jó, nagyon jó a kép, zseniális szerintem, minden benne van.
0: Ugye most az év fotói 2025 fotóalbumot lapozgatod, amelyet ebből az alkalomból minden évben kiadtok.
1: Igen. Nagyon nagy szerepet kapott az idei évben meglepetésemre, én szerettem a balettot, meg a balettáncosokat,
0: Győri balettet ugye?
1: Is, igen. És itt most nyilván tavaly attól, hogy sok jó balettkép volt, idén még több lett, ami engem nagyon meglepett, és hát itt is ezek közül is kiemelném Mohos Mártonnak azt az anyagát. Nyilván a hallgatók is emlékeznek arra, hogy volt egy elég csúnya épületomlás a belvárosba, és ott egy balerína az épp arra ment a próbájára, és ráomlott a félház. És senki nem vállalta a felelősséget, mindenki elég mocskos módon próbált magyarázkodni. Ezt a lányt közben több műtéten át próbálták helyrehozni, valamennyire sikerült, de nem tud járni. Most egy balerina, aki nem tud járni, az szóval hol vannak itt az erkölcsök, meg a felelősségvállalás, meg minden. Szerencsére az Operett Színház az úgymond számomra nagyon kulturáltan viselkedett, mert sikerült a hölgynek tolószékben mozogni, és így egy ilyen próbavezetői állást kapott, és még egy olyan darabot át is írtak, egy balettet, ahol ő a tolószékében tud mozogni, és benne volt a balettbe. Szóval, és nagyon szépen viszi végig Mohos Márton azt, ennek a lánynak az életét, tehát a járógéppel próbálják tanítani járni megint azt az embert, aki hát tulajdonképpen valószínűleg engem átugrott volna gondnélkül, mert ezek annyira ügyesek, annyira jó táncosok, és itt van egy, hogy mondjam, egy visszafordíthatatlan szituáció, és egy teljesen tönkrement karrier, és hát ezért úgymond nehezen vállalják, finoman mondva, azok, akik ezért erről tehetnek a felelősséget. Nagyon jó anyag.
0: András, kicsit muzsikálunk, jó? És aztán
1: muzsikáljunk, egy szép zenét rakjál ezután be.
0: Jó? Bánkuti András fotóriporter a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, fotóriporter, a vendégem, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. András, megnyílt már az idei sajtófotó, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható egészen november 8-áig. Hát most így nem tudom, hogy összességében milyen volt a 2025-ös év, hogy látod? Bár azért annak, aki a kezébe veszi az évfotói 2025 albumot, könnyű dolga van, mert sokkal könnyebb felidézni. Sőt, ha jól tudom, akkor általában olyan fotók is bekerülnek ebbe az albumba, amelyek a kiállításon nem láthatók. Ez most is így van?
1: Hát van néhány köztük, de azok is nagyon jó képek. Itt az a helyzet, hogy a kiállításra mindig egy kicsit kisebb a helyünk, mint amennyit kiállítanánk. De szerencsére van egy utazóváltozatunk. Az utazóváltozat az különböző nagyvárosainkban szerepel, általában a városok főterein elindultunk májusban Pécsett, utána mentünk Siófokra, onnan Balatonföldvárra, onnan Keszthelyre, onnan átment a kiállítás Keszthelyről Győrbe, Győrről Mosómagyaróvárra, a Flash kulturális központ elé, és most ott látható. Innen megy Békés Csabára, és utána még jó néhány városba, szintén lehet látni, és aztán a legvégén, jövő év elején visszajön Budapestre, a 15. kerületbe. Mindig ott szoktuk zárni, és utána már jön a következő. Tehát ez így működik.
0: Milyen különös arra gondolni, hogy a jövő évi sajtófotó kiállítás képei már most készülnek, ugye? 2020-ra bőven?
1: Hát igen.
0: 26 szeptemberben van, úgyhogy ilyenkor már bőséggel
1: kattogtak
0: a fényképezőgépek.
1: Meg hát az egy részük az a, hát hogy mondjam, mert van, aki rendszerváltásnak mondja, van, aki csak miniszterelnök és kormányváltásnak, de hát arról is készült rengeteg zseniális kép. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek jönnek majd elő, amiket nem láttunk. Tehát milyen volt mondjuk a győzelem, milyen volt a vereséget megélni, mert abban is vannak biztos, hogy nagyon szép és nagyon jó képek. Tehát, de nagyon érdekes, hogy már a 25-ös anyagban vannak olyan képek, amik ezt előre jelzik. Tehát vannak olyan tüntetések, hát volt, hát Magyarország történetében a legnagyobb tüntetés, ez a meleg felvonulásnak nevezett dolog volt, ahol szerintem nem csak a melegek mentek, hanem azok, akik a saját szabadság jogaikat féltették, és attól féltek, hogy itt igazából teszünk még két lépést a diktatúra felé. És ettől lett egy óriási dolog, amit én meg kell mondjam, hogy nagyon nagyra értékeltem Karácsony Gergelyt, hogy ezt bevállalta, mert ezt más nem vállalta be, senki más nem vállalta be, és végül is sikerült. Tehát erről is vannak győztes képek, nem győztes képek, amik szintén nagyon jók, tehát annyira benne volt ez a politika, tehát ugyanúgy a NER-es kampányokról is készültek képek, ugyanúgy a Magyar Péter országjárásáról, az Orbán Viktor országjárásáról, meg a békemenetről, tehát hihetetlen gazdag anyag készült, és hát ennek az a nagyon nagy előnye, hogy ez ott van a sajtókötőjelfotó.hu honlapon, ahol mindent meg lehet nézni, minden beadott képet, ha valaki rákeres bizonyos dolgokra, de vannak ilyen vidámabb, meg nem vidámabb dolgok, mit tudom én, Szoboszlai Dominik. Tehát szegény Dominik szinte sírva megy a közönség előtt, és ott simogatják a szurkolók, amikor Észak-Írország, illetve nem Észak, hanem is Írország.

0: van ennek az érvényessége? Tehát egyáltalán a produktum szempontjából, a fotó szempontjából, a számít-e, hogy valaki a NER-nél dolgozott, ott készített fotókat, illetve ellenzékiként. Tehát máshol volt-e mondjuk a figyelem fókusza, más minőségű képek jöttek létre?
1: Nem, ezt nem mondhatom. Tehát az van, hogy a NER lapoknál is baromi jó fotográfusok vannak, és volt olyan NER-es lap, amelyik a Népszabadság megszüntetése után a rovatvezető odahívott két nagyszerű fotográfust a Népszabadságtól, és nekik nem volt kötelező politikai anyagokat csinálni. Tehát, hogy az emberség és a szakmai szolidaritás és a tudás az a másik oldalon is ott van. Tehát nem véletlen az, hogy nálunk baromira mindegy, hogy ki hol dolgozott, hol dolgozik, mi a véleménye adott esetben, amikor jó képet csinál, az egy jó kép. És hogy mondjam, olyan nagyon aljadék emberek szerencsére a fotográfiában nincsenek. Tehát nálunk nincs olyan, hogy valaki kilökne valakit. Régen volt, még engem is löktek ki MT-s kollega olyan szituációban, amikor nem akarta, hogy el tudjam készíteni ezt
0: tehát
1: a képet.
0: Ez konkrétan érted ezt
1: konkrétan,
0: a
1: konkrétan a saját bőrömön éltem meg, és nem volt kellemes, mert a kép jó lett volna, ha nem löknek föl. De nagyszerűen el tudtam tanyázni, mert erős volt az illető, és nagyon félt, hogy őt meg nagyon letolják akkor, hogyha meglátják, hogy valaki meg megcsinálta a képet helyette. Tehát ilyen régebben volt, most én ilyenekről nem tudok, mindenki segíti a másikat tisztességesen, és aki ma, mit tudom én, az egyik oldalon van, mint fotográfus, meg hányszor fordult előtt, én is voltam rövid ideig NER-es lapnál, hát az én lapomat, a figyelőt, amikor ott képszerkesztettem, megvette Schmidt Mária. Aki ugyanaz én esküvői tanúm volt, de ettől, hogy mondjam, még a végén ugyanúgy kirúgtak, ahogy kell, aminek én örültem, mert megkönnyebbültem tőle. De, hogy mondjam, tehát ott is jöttek le nagyon jó képek. Még azután is, hogy én elmentem, mert a képszerkesztő annyira jó volt, hogy rakott be jó képeket. Persze más a viszonyítás, hogy mikor mit tehetsz be. Tudod magadtól is körülbelül, hogy hol az a fal. Ugyanaz, mint az átkosba volt. Hogy tudom, hogy itt ez a fal, ott meg az a fal.
0: Ez végtelenül szomorú.
1: Ez szomorú.
0: Ez mikor fog megszűnni?
1: Soha.
0: Ne.
1: Hát... akkor, hogyha nem lesznek pártok, tudod, akkor lehet. Meg olyan érdekek, tudod? Tehát, hogyha van egy döbrögi, az nem szereti magáról a jó képeket. A rossz képeket, ahogy ölelgeti a ludakat, vagy a libákat, azt szereti. De hogy a lúd a fenekébe csíp, na azt már nem szereti.
0: 2025-ös év. Sajtófotói láthatók, tehát a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. András, még gyorsan mesélj kicsit a Digitális Fotó magazinról, ahol főszerkesztő vagy.
1: Ez egy kéthavi lap, nagyon jó kollégákkal, technikában szinte mindent megtalálnak nálunk, a legtöbb újdonságot, mindent, és mindenféle fotográfiai problémáról is írogatunk, tehát arról, hogy most tényleg 200 évese, vagy pedig ez egy ilyen fél francia blöff, hogy már 2024-ben is valaki kitalálta, hogy az legyen a 200 éves, aztán 2025 is akart 200 éves lenni.
0: Több ok most van az ünneplésre, van. András.
1: Hát figyelj, átírja. Történelem átírás, ez mindig működik, de akkor lehet mindig valami hepajt csinálni, a 200 éves vagy valamiből. És most 2026 és 27 lett 200 éves fotográfia, holott még az igazi daguerreotípiát a franciák 1839-ben tették közzé, tehát messze nem lenne még 200 éves, de most nyilván valaki úgy érezte, hogy ezzel lehet egyet lökni a fotográfia szekerén előre, csak olyan idétlen az egész.
0: András, 2026-tól 2039-ig még van 13 év, ha jól számolok fejben.
1: Igen, igen,
0: addig
1: igen.
0: Végig 200 éves lehet a fotográfia.
1: Lehet, hogy lesz rá francia kezdeményezés.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a sajtófotót.
1: Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit a vidéki

0: kiállításainkra és a budapesti Kapa Központban is, a Nagymező utca 8-ban.
1: Bánkuti András, Balog Rudolf díjas fotóriporter, a MOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a Digitális Fotómagazin főszerkesztője és a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő két hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten sötétek a jelzőlámpák, a bakcsomópontban vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a harmadik kerületben, a Dózsa-György utcában, a Kertsor közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben, a Baross utcában, a Margó-Tivadar utcánál. A 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Szeptember 18-án Diana napja van, gratulálunk, de ma ünnepelnek még József, Metód és Zara nevű hallgatóink is. Elérkeztünk az Intermezzo utolsó órájához. A zenei szerkesztő tavaszra vágyik, bizonyára ezért indul ez az óra a tavasszal. Vivaldi 4 évszak ciklusából hallgatjuk meg a tavasz első tételét a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A jó hang is fejleszthető és fejlesztendő. Egész napos énekes workshop lesz a Budapest Jazz Clubban, hogy mikor és kiknek ajánljuk, és mi történik ott majd, azt már is megkérdezem az egyik résztvevőtől, Serei Pálmai Panna énekestől, a Pankasztik zenekar vezetőjétől, aki itt van vonalban, kész csokon művésznő.
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Tehát szeptember 26-án lesz egész napos workshop a Budapest Jazz Clubban. Azt már tudjuk, hogy hol lesz, és hogy mikor lesz, de például ebből a címből az csak félig meddig derül ki számomra, hogy olyan is elmehet erre a workshopra, aki most kezd tanulni énekelni, vagy inkább olyanokat várnak, akinek van már valamilyen alapja.
2: Igazából bárki eljöhet, aki érdeklődik az éneklés iránt. Lehet, hogy lesznek olyanok, amik még nem érthetőek, vagy még nem világosak, de szerintem ahhoz, hogy az ember kedvet kapjon, ahhoz is szuper program lesz. De egyébként énektanárokat és profi énekeseket, amatőr énekeseket is várunk, hiszen egy nagyon színes programot sikerült, úgy gondolom, egy olyat sikerült összeraknunk, szóval szerintem bárki, aki érdeklődik az éneklés iránt, ott nem fog unatkozni.
1: Na jó, például mondjuk egy általános iskolai énektanár is elmehet, ha kíváncsi, természetű?
2: Abszolút, abszolút. Sőt, én ajánlanám is, hiszen rengeteg hangképzésről szóló előadás is lesz, és azt gondolom, hogy egy általános iskolás énektanárnak is fontos.
1: No, bárkinek fontos lehet, aki szeret, vagy szeretne énekelni, vagy fejleszteni a hangját. Ugye többen lesznek, akik kezdeményeztek, de vajon többen lesznek, akik ott előadnak magyarul? Most a személyi kérdésekre kérdeznék rá, kivel lehet ott találkozni, beszélgetni, okulni tőle?
2: Urbán Orsi lesz az egyik meghívottunk, aki csodálatos jazz énekesnő, és ő az improvizációról fog beszélni, de nagyon játékosan és könnyeden, hogy ne ijedjen meg senki, tehát nem erről a csak és kizárólag jazz improvizációról lesz szó, hanem arról, hogy az improvizáció az mennyire része egyébként a zenei nyelvnek, és nem csak a jazzének. Ariel Kaja Wojtynowska pszichológus fog a zenei teljesítményszorongásról beszélni, és annak a feloldási lehetőségeiről. Én azt gondolom, hogy ez mindenkit érint, aki énekel, az amatőrtől elkezdve a professzionális énekesig. A délután folyamán lesz egy nagyon különleges vendégünk, aki online fog, de real time, tehát valós időben fog nekünk online egy nagyon speciális kurzust tartani, ő Sophie Joles, Nashville-ben énektanár, és már követjük őt egy ideje a social médián, és hát nagyon nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és hát mi a Soul alapítói, mert ezt a Soul szakmai műhely hívta életre, amit mi alapítottunk két kollégámmal, Fóris Ritával és Csajnov Barbara énektanárokkal, énekesnőkkel.
1: Ugye ez egy betűszó a Soul, tehát a Singing, Originality, Understanding és Liberty, tehát hol is van, fordítsuk le így magyarra gyorsan ezt a Soul, mert ugye lélek egyfelől, ez így nagyon jól ki van találva, de hát ugye az éneklés, az eredetiség, a megértés, meg a szabadság szavakra épül. Erről szeretnék két dolgot kérdezni. Az egyik az, hogy volt valami kiváltó oka, hogy úgy érezték, hogy valami ilyennel el kellene indulni, hogy ebből hiány van? Volt valami esemény, ami ezt mondjuk így triggerelte?
2: Igazából az volt az esemény, hogy összeültünk, nagyon sokszor van olyan a szakmában, hogy találkozok egy énektanárral, egy kollégámmal, és akkor mindig beszéljük, hogy de jó lenne leülni szakmázni, és valahogy ugye a rohanó világban sosincs erre idő. És mi hárman, egyszer amikor ezt beszéltük, akkor úgy döntöttünk, hogy leülünk, és ezt megcsináljuk, és leültünk, megcsináltuk, és ezt több szakmai nap követte, mi így neveztük el, hogy szakmai napok, és egy idő után arra jöttünk rá, hogy miért ne lehetne ezt kinyitni, miért ne hívhatnánk be más énektanárokat is. Szóval azt szeretnénk, hogy amellett, hogy ez egy énektanári szakmai műhely legyen, szervezzünk workshopokat és szervezzünk mindenféle foglalkozásokat az énekelni vágyóknak, mert rengeteg mítosz, meg rengeteg félreértés övezi szerintem az énektechnikát itt van is, és az egész világon. És nem azt mondom, hogy mi ebbe, tehát hogy mi ezt helyre tudjuk tenni, de közösen együtt, valójában szerintem képesek vagyunk rá.
1: És ugye azt írták, hogy ez lesz az első egész napos workshop a Budapest Jazz Clubban. Aki már járt ott a kedves hallgatók közül, az tudja, hogy a Budapest Jazz Club befogadó képessége fogja a határát képezni annak is, hogy ki tud oda menni, nem lehet tehát, hogy hatalmas nagy számban, de aki érdeklődő és elhivatott az éneklés iránt, az szerintem még a BJC-be be fog férni. Itt jegyzem meg, hogy a bjc.hu oldalon vannak további információk erről a bizonyos egész napos workshopról, amelyet ha kísérletinek nem is mondunk, de esetleg ott lebeg a szemük előtt, hogy ha ez jól sikerül, akkor megismétlik?
2: Ó, persze, már van is következő dátum, már szervezzük az előadókat, szóval mi abszolút egy sorozatot szeretnénk ebből csinálni, ami most persze ez a demo jelleg, tehát minden először van, először csinálunk ilyet, nagyon izgulunk, de nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ha ez egy sorozat lesz, akkor egyre több és több embert, tanárt, érdeklődőt tudunk bevonni, és tényleg egy ilyen nagy éneklő közösségé tudunk válni.
1: Ugye egy pszichológus is vendége lesz az eseménynek, aki a teljesítményt, színpadi teljesítmény kényszer, vagy mit is mondott? Volt egy nagyon érdekes...
2: Igen, erre van is egy szakszó, az angol nyelven az MPA, Music Performance Anxiety, és ez ugye magyarra a zenei teljesítményszorongásként van lefordítva.
1: Ilyen is létezik.
2: Így van, így van. És ugye ez bizonyos tekintetben más, és vannak csak a zenére jellemző specifikumai az amúgy is létező teljesítményszorongás mellett. Szóval, hogy ennek a pszichológusnak, a Ariel Kaja Wojtynowskának ez a specialitása, aha, és ő rengeteg ilyen... Hát most leegyszerűsítve szorongó énekessel foglalkozik akár ott a fellépés előtt, közben, tehát ő ott van a takarásban, és ő bátorítja, és hát nyilván hát ez a bátorítja, ez nem jó szó, hát rendkívül sok szakmai eszköz van arra, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, és ezekről fog beszélni, és hát én erre speciális, nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem tényleg mindannyian küzdünk ezzel, én magam is.
1: Ez nagyon érdekes, mert stage fright-ról az ember már hallott, lámpalázról a fellépés előtt, de hogy egy énekes szorongjon, aki aztán kimegy a színpadra, és szívét, lelkét képes kiénekelni, ez engem is meglepett, de hát kedves hallgatók, látják, ezért is számolunk be ilyen kezdeményezésekről, hogy ez is kiderüljön, és akit érdekel, ellátogathasson, tehát szeptember 26-án a BJC-be, ez egy szombati nap, szeptember 26-a, és délelőtt 10 órától kezdődik ez a bizonyos egész napos workshop, amelyről Serei Pálmai Panna énekessel, a Pankasztik zenekar vezetőjével és az egyik ötletgazdával beszélgettünk, és mondom még egyszer, további részletek a bjc.hu oldalon. Kedves művésznök, köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintól Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik. Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal címmel, Vashegyi György vezényletével a Pörszül Kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December 2. szombatján pedig a romantika kerül középpontba. Az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban november 8-áig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotó pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók is egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. magyar sajtófotó kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Kapak központban. Szombat és vasárnap délelőtt is látható lesz az Eiffel műhelyházban a Hári Jánoska, Kodály Zoltán daljátékának gyerekekhez közelített változata. A Hári 100 eseménysorozat nyitó produkciójában a nagyotmondó opsitos kalandjai friss és játékos formában elevenednek meg. Az alkotók azt is vizsgálják, hogy hogyan beszélhetünk Hári fantasztikus történeteiről egy olyan korban, amikor a gyerekeket a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis információk is körülveszik. A produkcióban az opera 100 fős gyermekkara kap főszerepet, a zenei vezető Heiser Nikolett. A gyerekeknek szánt előadás így egyszerre kínál találkozást Kodály zenéjével, a magyar irodalmi hagyománnyal és egy nagyon is mai kérdéssel, hogyan különböztethető meg a mese, a nagyotmondás és a valóság. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten sötétek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a 3. kerületben a Dózsa-György utcában a Kertsor közelében. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál, a 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden hallgatónknak. Térségünkben igazi kellemes őszi időt tapasztalhattunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérte a 25 Celsius fokot. Az égbolt mérsékelten felhős, a légmozgás pedig teljesen lecsendesedett. A szél sebessége csupán 3 km/h körüli. A régi öregek megfigyelése szerint az őszi napok korai, hűvösödő harmata, tiszta, fagymentes időszakot jelez előre a következő hetekre. A kellemes, de csalóka esti lehűlés miatt a hazaúthoz már javasolt egy zárt, szélálló dzseki, vagy egy vastagabb kardigán viselése. Szép napot!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapestben időről időre van egy-egy épület, amelyet kicsit jobban megismerhetnek a hallgatók, és most is hoztál egy épületet, amely a Casanova ház nevet kapta. Ennek a történetét fogjuk most megismerni, de először is mondd, hogy hova menjünk el képzeletben.
2: Két házat illettek ezzel a névvel. Ebből az egyik van a mai napig megtekinthető, a másik a sajnos már csak a múlté. Az első ház a Hadnagy utca 14 szám alatt a Tabánban volt található. Tudjuk, hogy az egész Tabán városrész mint olyan megszűnt, ugye lebontották az 1930-as években, majd erről mindjárt beszélünk részletesebben. A másik épület pedig a mai Battyányi téren található fehér kereszt fogadó épülete, amit szintén Casanova házként emlegetnek, úgyhogy ez a mai napig látható.
1: Arra a Casanovára gondolunk? Akire
2: gondolunk? A Safety Pro-ra, az egyetlenre, úgyhogy abszolút rá gondolunk. A Tabán a fővárosnak az egyik legrégebbi lakott területe, és itt nagyon sok legenda, mendamonda kapcsolódik a Tabán város részhez. A neve maga is nagyon exotikus, cseng, hiszen török eredetű, és a tímárok telepét jelenti, utalva erre, hogy itt régen tímárok telepedtek le, és ők népesítették be ezt a városrészt. Aztán a török aluli felszabadulás után az 1700-as években szőlőműves, kereskedő és iparos rácok telepedtek meg, ezért Rácvárosnak is nevezték az akkori Tabánt, hogy ott van a Rácfürdő.
1: Igen, igen.
2: És a legenda szerint ide érkezett az 1750-es években a híres Safety Pro kalandor Casanova.
1: És mit csinált itt?
2: Tudjuk azt, hogy Casanova az inkvizíció velencei börtönéből megszökött, és útját Buda irányába vette. Azt is olvasni egyes legendákban, valamiféle mozgásszervi betegsége lehetett, és itt az itteni híres fürdőkben akartak kikúrálni. Megérkezve az akkori Tabán városrészbe szállást keresett, és talált is a Rácfürdő közelében, bizonyos Hadnagy utcai házban, ahol működött egy fogadó, egy vendégfogadó. Itt természetesen a fogadós lánya, Száva, az egyből Casanova figyelmének a középpontjába került, egy rendkívül csinos fiatal hölgy volt, aki naponta találkozott aztán a velencei lovaggal, aki hát ugye nem is lenne egy Safety Pro és egy szerelmi kalandor, hogyha nem élt volna ezzel a lehetőséggel, és teljesen magába bolondította ezt a fiatal hölgyet. Csak az a baj, hogy Szávának ekkor már volt egy udvarlója, aki félig meddig már a vőlegényének is számított, egy bizonyos Velics Péter, aki egy nagyon hirtelen haragú rác fiatalember volt, és a legenda szerint, amikor hírét vette annak, hogy Casanova az ő menyasszonya körül legyeskedik, akkor egyik este, amint Casanova éppen

0: A várostörténeti elgondolások miatt teljesen lebontották. Tehát ha megnézzük az 1900-as évek elejéről is készült képeket, akkor még ott nagyon szép meredek utcácskák, aranyos kis házak voltak, ezek teljesen megszűntek. Ezek a kis girbe-gurba utcák már nincsenek egyáltalán. Azonban, amikor ez történt, akkor a Tabán városlakóinak egy része felemelte szavát ez ellen, és igyekeztek azért közben járni, hogy ezt az épületet megmentsék, legalább ezt a Hadnagy utcai házat, de hát erre sajnos nem került sor. És hát tényleg azt sem tudjuk, hogy ez valóban megtörtént. Ugyanis Casanova nagyon-nagyon sok mindent leírt a kalandjairól, az utazásairól. Uh-huh. És ha őszinték akarunk lenni, akkor a budai kalandjairól egyáltalán nem emlékezett meg. Valahogy ez mégis itt maradt. Lehet, hogy van valóságtartalma, ezt már soha nem fogjuk megtudni. Uh-huh. Az ő személyes leírásaiban ez a budai kaland nem jelenik meg.
1: Viszont említetted ugye a beszélgetésünk elején, hogy van egy másik Casanova ház, ami viszont megmaradt, és meg a mai napig áll.
0: Igen, nagyon érdekes, ezt ismerjük legtöbben szerintem Casanova házként, ez a Batthyány téren található fehér kereszt fogadó épülete, és itt van is egy olyan szórakozó hely, aminek Casanova a neve, tehát ha valaki arra jár, akkor nem véletlenül. Ez megint valószínűleg csak városi legenda, de hát valljuk be, olyan szépek ezek a legendák, és olyan jó őket így meghallgatni, és úgy elképzelni. Viszont azt tudjuk, hogy valaki híres valóban megszállt ebben a fehér kereszt fogadóban, aki nem volt más, mint második József, ugye, ami kalapos királyunk, aki 1783-ban egy emlékezetes budai látogatás során itt szállt meg a fehér keresztfogadóban, részt vett egy misén, megtekintette annak idén a Clarissa zárdát, a fegyvertárat, a Tereziánumot, és egy éjszaka után távozott, de egy évvel később, 1784-ben ismét itt szállt meg a fehér keresztfogadóban, és akkor már 4 éjszakát töltött itt. Tehát, ha nem is Casanova, azért a kalapos király második József volt ennek az épületnek a vendége.
1: Ez az épület egy védett épület, ugye?
0: Igen, ez a vízivárosnak az egyik legszebb és legkülönlegesebb épület, a nagyon kevés rokokó stílusú épület maradt meg a fővárosban. Ez egyike ezeknek. Azt is látjuk, hogy mennyivel alacsonyabban volt régen az utcaszint. Ha megállunk ezelőtt az épület előtt, ja, szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy azért jó pár centivel, majdnem fél méterrel alacsonyabban volt régen az utcaszint. Ha másért, nem már ezért érdemes megállnunk az épület előtt.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Szűcs Apor, zeneszerző, karmester, zongoraművész, akivel az Andrzej Wajda koncertről beszélgetünk, életmű koncertről, melynek címe Lázadás, Szabadság, Szerelem, Wajda 100. Andrzej Wajda, a lengyel filmiskola egyik alapítója, az egyetemes filmművészet legendája.

0: hatás alakja, életművéért egyébként Oscar-díjjal tüntették ki, filmjei pedig nézők millióit érintették meg szerte a világon. Most Budapesten elevenednek meg, és zenéjükkel ragadják magukkal a közönséget. Aztán 5 és 6 óra között eljött hozzánk Bánkuti András fotóriporter, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotókiállítás kurátora, és ezen van a hangsúly most, ezutóbbin, tekintve, hogy a 44. Magyar Sajtófotókiállításról beszélgettünk egy teljes év története képekben. Most nyílt meg kedden a Robert Capa központban, és egészen november 8-áig látogatható. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, kellemes és örömteli hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli a háborút ellenző liberális jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő 2 héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Dunahíd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző, úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Molek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-ig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértáblai javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja. Az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy.

0: Taxi.hu.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az e-színház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók, felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyet is létrehoztak. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók, felújították és újra szentelték a 100 éves Rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves Rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térképraktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyet is létrehoztak. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be. Ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a

0: Szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 200 000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél

0: többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budán 1691-ben kitört a pestis járvány. A járvány idején a polgárok esküdtettek, hogy ha a fekete halál elmúlik, hálából egy szent háromság szobrot állítanak. A pénz nehezen gyűlt, és a terv megvalósítását csak az 1699-ben megismétlődő járvány tudta felgyorsítani. A Szent Háromság téren található oszlop tetején legfelül a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és galambképében a Szentlélek látható. A felhőcsomokkal ékesített oszlopot angyalok, a talapzatot pedig Szűz Mária és a pestis ellen oltalmazó szentek szobrai díszítik. Az emlékoszlopon három dombormű látható. Az egyiken Dávid király könyörög Istenhez a pestis megszűnéséért, a második a járvány emlékét idézi, a harmadik az oszlop építőinek munkáját örökíti meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvégén

0: Programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hess András tér keleti oldalán álló Miklós tornyot pontosabban a középkori Szent Miklós templom tornyának kell hívni. Ugyanis a domonkosok középkori kolostor templomának tornyaként épült, s ma annak a tér felé látható egyetlen részlete. Építése valószínűleg még a 15. század elején kezdődött, és a torony egykor jóval magasabb volt. Mára csupán a három alsó szintje maradt fent. A barokkorban a gótikus ablakait jó részt befalaszták, illetve kisebb ablakokat alakítottak ki bennük. Az 1920-as években kibontották a későbbi beépítések maradványaiból, és helyreállították az eredeti állapotot. A térre néző homlokzat földszinti részén 1930-ban helyezték el Hunyadi Mátyás ma is látható emlékművét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2020.